0: és a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MT-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: A kereseti adatok település szinten is elérhetők a KSA új térképén. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinki,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek!
2: A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petl Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten, késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
1: Érdekel,
0: itt a 93.4-en.
1: Rádió.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas.
5: Az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Súlyos légitámadás érte Kijevet. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álca drónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek. Civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk, jelentették az illetékes hatóságok. A támadás következtében az eddigi adatok szerint 10 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja a 100-at, emberek rekedhettek a romok alatt is. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójára.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatok.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Oroszi Bernadett lesz az új országos tiszti főorvos. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek!
2: Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy elkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másútt jelentkezik, tették hozzá. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
3: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk egy könyvbemutatóra, megvédjük a szemünket a káros hatásoktól, és végül érkezik egy gyermekkönyv gyermeknap alkalmából. Már is kezdünk, tartsanak velem.
6: Akarsz-e

0: Most olyanok vagyunk, mint két kamasz, mintha sosem érne véget a tavasz. Így kezdődik Szabó Feri egyik verse, amit közel 3 évvel ezelőtt írt kis Katinak. És valóban túl életük delén újra megérintette őket a csodálatos érzés, amelyet kamaszként párszor már átéltek. De ez most egészen más. Hogy mennyire más? A most következő beszélgetésből és egy különleges kötetből kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádiódabas magazin műsora, vendégen pedig kis Katalin és Szabó Ferenc. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia.
4: Köszönjük a meghívást.
0: Találkozásunk, beszélgetésünk apropója egy frissen megjelent kötet, amely a Sors ajándéka címet viseli, és amely tulajdonképpen egy közös kötet. Meséljetek nekünk egy picit erről.
4: Hát ez a kötet úgy született, hogy igazán mind a ketten szeretünk írni. Az írással én 2022 óta foglalkozom, úgy 4 éve körülbelül. Feri úgy tudom, hogy már régebben, és annyi sok szép verset írt, én meg a novellában vagyok inkább otthon, hogy azt gondoltuk, osszuk meg ezt másokkal is. Igaz, hogy nagyon bensőséges tartalma van ennek a kötetnek, hiszen kettőnk kapcsolatáról szól, és úgy el is gondolkodtunk rajta, hogy vajon közkincsé tegyük-e. De én azt gondolom, hogy a tehetséget azt nem szabad elrejteni. Feri óriási tehetség, és azt mondtam, hogy ezeket a verseket mindenképpen meg kell ismertetni a nagy közönséggel. Addig sem rejtette véka alá az érzelmeit, amikor Lédának megírta azt a 101 néhány gyönyörű verset. Hát, ha egyszer majd lesz valaki, aki későbbiek során, amikor már lehet, hogy mi nem is leszünk itt az élők sorában, szívesen fogja forgatni ezt a kötetet, és kapnak belőle talán a fiatalok is egy kis ihletet, hogy milyen is az igazi nagy szerelem. Ilyen időskorban, mert hogy mind a ketten már bőven túl vagyunk a 6. X-en. Az egyikünk igen, a másikunk talán most lépte túl, nem olyan régen.
0: Mindjárt visszatérünk a kötetre, de így, hogy említetted, hogy időskorban találkoztatok, és hogy a szerelemnek tulajdonképpen akkor nem szabhat gátat, akkor elmesélitek nekünk a megismerkedésetek történetét, az egymásra találásotoknak a történetét?
3: Nem volt teljesen egyértelmű, mert először egy irodalmi körben találkoztunk, egyszerre kerültünk oda, egyszerre hívott bennünket a Herma Marika. És azt eleinte még csak nem is beszélgettünk egymással. Én leginkább csak figyeltem Katit, ahogy olvas, szaval, és aztán ez így szép lassan alakult ki. Egyszer küldtem neki egy verset, hogy mondja el, mi a véleménye róla. Elmondta, és utána egyre sűrűbb lett. Először csak a üzenetváltás, aztán a beszélgetés, ez lett belőle.
0: Kati, te hogy látod ezt a történetet?
4: Igen, a vers küldéssel kezdődött az egész, akkor még nem ilyen szerelmes témájú verseket küldött nekem Feri, hanem úgy át talában a társadalmi életről, a politikáról írogatott verseket, és megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, elemezzem egy kicsit, mehet a nagy közönségnek. És hát én ugye magam módján, meg ahogy én, mint egykori magyar tanár, hozzá tudok a versekhez szólni, meg szeretem is a verseket, meg egyáltalán az irodalmat. Elláttam megfelelő kritikával, tanácsaimmal, hogy mi az, amit egy kicsit másképp írjon, hogy a közönségnek is tetszen, tehát ne találjon benne kifogást, és tulajdonképpen egy mást inspiráltuk. Ő elfogadta ezeket a tanácsokat, és egyre több verset írt, és hát tulajdonképpen a Dabikban is így, amikor szavaltunk, ő is hozott verseket, én is hoztam a sajátjaimat, ő is megkritizálta az enyémet, nem a saját verseimet, mert én nem tudok írni, sajnos, nagyon sajnálom, de nem tudok, prózában igen, otthon vagyok, de versfaragásban azt átadtam Ferinek, ez az ő asztala, de nagyon jól kiegészítjük egymást, tehát ő a versekben van otthon, én a prózában, és így született meg tulajdonképpen ez a kötet. Is.
0: Más ilyenkor a szerelem?
4: Igen. Egészen más. Nyilván visszapörgettük mind ketten a 20-as, 30-as éveinket, vagy még talán a korábbiakat is. Az ifjúkori szerelem az végtelenül heves, úgy gondolom lángoló, csapongó, a mostani pedig egy mélyebb, egy megnyugvást hozó, egy nyugalmat, egy békét, egy csendességet. Nekünk sokszor elég, ha leülünk egymás mellé a pagodában, a hintaágyba, és órák hosszat el tudunk beszélgetni az irodalomról, közös témáinkról, a zenékről, amelyeket szeretünk, különböző programokról, amelyeket együtt tervezünk és megpróbálunk kivitelezni, valahogy így kezdődött, igen.
3: Egyet értek, más ilyenkor mélyebb, igen, több érzés van benne.
0: Kati ugye Adit hozta föl példának és Lédát. Inspirál Kati szellemisége, személyisége? Hogyan hatott ez a szerelem a költészetedre?
3: Mindenképpen inspirál, mert előtte szerelmes verseket alig írtam. Azóta viszont sokat. Tulajdonképpen több verset kapott tőlem, mint Léda Aditon. Úgyhogy mindenképpen inspiráló. Segít, és néha bírál is természetesen. De ez így van rendben szerintem.
0: Intellektuálisan is akkor kapcsolódtatok, nem csupán érzelmi szinten.
3: Igen.
4: Közös érdeklődés az szerintem nagyon fontos, és mi ebben annyira egy hullámhosszon vagyunk, hogy talán ezért is sikerült ezt a könyvet ilyen szépen, ilyen klasszul összeállítani. Ugye, ahogy a könyv borítója mutatja, két összefonódó kéz van a kötet elején, az egyik a világosabb, a másik a sötétebb árnyalat. Azt gondolom, hogy ebből tudják az olvasók, hogy melyik a férfi és melyik a női kéz. És hát a rózsa, ami ugyan nem piros, hanem a környező színnek megfelelő, az megint csak sokat elárul, nek a jelképe.
0: A sors ajándéka lett a könyv címe, hogyan ment a cím választás, miért pont ez lett a végső döntés eredménye?
3: Először én válogattam, hogy mi legyen, elküldtem Katinak néhányat, azután kiválasztott egyet, de nem mondta meg először, csak hogy választok én is. Ugyanaz lett a választásunk.
0: Akkor valóban egymásra vagytok hangolódva. Hogyha megnéztük a fedlapot, elolvastuk a címet, akkor lapozzunk bele a könyvbe. Hogyan ment a szerkesztés? Ugye említettétek, hogy több verset kapott Kati az elmúlt időszakban, mint Léda, úgyhogy volt miből válogatni, és hát Kati sem most kezdte az írást. Sok-sok műlapulhatott ott a fiókban, és hát ebből is szemezgetni kellett, gondolom én.
3: Nem volt egyszerű, ez biztos, mert a legnehezebb az volt, hogy mi maradjunk ki belőle. De aztán elkezdtük, csoportosítottuk szonettekre, prózára, hagyományos versekre, és így állítottuk össze.
0: Kati, te hogy láttad a szerkesztési folyamatot? Nem első kötetes szerző vagy, ez már a második kötet, úgyhogy neked is gondolom volt egyfajta elképzelésed arról, hogy hogyan is szeretnéd viszont látni az írásaitokat.
4: Igen, nekem már korábban, egy 10 évvel ezelőtt volt egy önálló kötetem, amely annak kapcsán jelent meg, hogy még akkor a Pálóczi Horváth István mezőgazdasági szakképző iskolában, akkor így hívták, dolgoztam, és a iskola 10 évvel ezelőtt 90 éves volt, és ennek emlékére állítottam össze jubileumi évkönyvet. Úgyhogy nekem onnan van a tapasztalatom. Nem könnyű munka, mert hatalmas anyagot kell áttekinteni, rendszerezni, hogy mi az, ami benne maradjon, mi az, ami kikerüljön belőle. Akik adtak hozzá anyagot, ne legyenek megbántva, ha az ő anyaguk nem került bele. És ugye, amikor megvan a tartalom, akkor egy szép küllemet kell kitalálni, mert nem mindegy, hogy most egy például egy puha táblás, vagy egy kemény táblás kötetet vesz az ember a kezébe. Ne legyen túl nagy, ne legyen nagyon vastag, mert akkor elriad az olvasó, hogy úristen, 600 oldalt hogy fogok elolvasni, és én azt gondolom, hogy ez a méretű könyv, ami most a miénk, nagyon ideális egy vers olvasására, minden verset külön oldalon szerepeltet a nyomda, aki készítette, és hát így, amikor az ember félreteszi, akkor csak betesz egy könyvjelzőt, és a könyvjelzőtől folytatja. Nagyon gondos a nyomdai munka, tulajdonképpen ezzel a nyomdával már néhány éve tartjuk a kapcsolatot, mert én nem csak az Alkotóba szoktam publikálni, meg Feri is, hanem van egy Holnap magazin nevű, szintén negyedévente, mint az Alkotó, negyedévente megjelenő irodalmi kulturális folyóirat, amelynek a főszerkesztője Bakos József, és neki is szoktunk rendszeresen küldeni anyagokat, és ebben a magazinban meg szoktak ezek jelenni. Úgyhogy az is egy nagyon olvasmányos, igaz, hogy puha táblás, de nagyon kellemesen olvasható és jó kis anyagok vannak benne. A miénk az dekoratívabb, úgyhogy ezért is vagyok rá büszke, hogy egy ilyen szép kötetet tarthat majd az olvasó a kezében, aki vásárolja esetleg.
0: Kati is írt már korábban is jelentetett meg írásokat, de ha jól tudom, akkor Ferenc is hasonlóképpen otthon van ebben a dologban, és már több minden megjelent több platformon is.
3: Igen, először volt Körülbelül 3 évvel ezelőtt egy elektronikus verses kötetem, azután antológiákban jelennek meg verseim, írásaim. És hogy Kati mondta, holnap magazinban. Úgyhogy dolgozunk.
0: Milyen volt ez a közös munka?
3: Tulajdonképpen nem vitatkoztunk rajta. Én elvégeztem egy előválogatást, és utána Kati átnézte őket. Egyeztettünk, és hát volt, amit még így utólag is kivettünk belőle, és volt, amit kicseréltünk másik versen. Tulajdonképpen egy jó hét alatt összeállítottuk az egészet. Ezután még jött a grafika, amit egyik irodalmi körös tagtársunk készített. Még arra várni kellett egy kicsit, és így állt össze.
4: A tartalmi rész az valóban közös, de a versek sorrendjét, meg az elhelyezkedést, hogy például a kötet közepe táján található a 10 elbeszélés, 5 az enyém, és 5 pedig a Feréjé, és utána a kötet végéig megint csak különféle műfajú, formájú versekkel folytatódik egészen a végéig. Nekem a legkomolyabb munka a korrektúra volt, mert hogy ezt minden alkalommal magamra vállaltam, az alkotóban is, és ebben a kötetben is. És tulajdonképpen, amikor a végére értünk, akkor megírtam a zárszót, és ezzel azt mondom, hogy ő de szép munka, amit letettünk az asztalra. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt együtt alkottuk meg.
0: Milyen érzés volt kézbe venni?
4: Hát az meg aztán fenomenális, mert valóban, amikor elolvasom ezt a címet, meg fölötte a két nevet, és tudom azt, hogy ez nem csak itt van helyben, hanem a köteles példányok bent vannak Széchenyi könyvtárban is. Hát letettük a névjegyünket oda is, és nagyon jó kézbe venni, mert olyan kis masszív, meg dekoratív, és a miénk. A miénk, és ez nagyon fontos, a kettőnké, a kettőnk munkája benne.
0: Milyen volt kézbe venni, Feri, a könyvet?
3: Hát először is szokatlan, másodszor pedig felemelő. Én is csak ugyanazt tudom mondani, lábnyomot hagytunk magunk után. Régi ismerőseim nagyon régen a korábbi életemben mondták, hogy hát nem marad utána semmi. Hát azt hiszem ezzel sikerült rájuk cáfolni.
0: És most ezt a kötetet más is a kezébe veheti, hiszen lesz egy bemutató. Meséljetek nekünk ennek a részleteiről.
4: Kötetünk bemutatója Marikának is köszönhető, mert ő javasolta, hogy ha már nekik is van önálló kötet.
0: Ugye Herma Marikáról
4: beszélünk, igen. És nekünk is sikerült ezt a kötetet megalkotni, hát akkor mutassuk be a nagy közönségnek, ugyanúgy, ahogyan ők is bemutatták anno, és még hát azóta is már egy pár alkalommal. Úgyhogy a kötetünk bemutatója hétfőn lesz, június 1-én a Kossuth Művelődési Központban este 17:30-kor, és oda szeretettel várjuk az érdeklődőket. Egy szerény kis vendéglátás keretében, és Herman Marika lesz a moderátor, aki kifaggat bennünket, ugyanúgy most, ahogy te, Brigi, kifaggat bennünket a kötet születéséről, a tartalmáról, a további terveinkről, és biztos, hogy még van neki sok-sok érdekes kérdése, amit majd ott föltesz nekünk. Kíváncsian várjuk.
0: Hogyan készültök erre az alkalomra?
3: Gyakorlunk. Én például verseket tanulok.
4: Igen, ami nekünk szól a forgatókönyv szerint, mert hiszen itt a főszereplők a kollégáink lesznek, a dabikos társaink, akik nagy szeretettel is várva várták, hogy nekik milyen vers vagy novella részlet jut majd a könyvből, és mondunk Ferivel 2 verset. Ezeket felváltva gyakoroljuk, mert minden szereplés, és valahol ez is szereplés, és a közönségnek szól, és a közönséget el kell ragadtatni. Azt gondolom, hogy nem csak az egy alkalomra, hanem valahol ezzel is eljutni ahhoz, hogy az irodalmat megszeressék, mert azt gondolom, hogy egy kicsit távol vannak az emberek most az irodalom olvasásától és szeretetétől. Persze vannak biztos sokan, akik szívesen olvasnak, de azért ma egy rohanó világban gondolom, hogy nem pont az irodalom az első számú érdeklődési körük.
0: Számotokra mit adott az irodalom, mit hozott az életetekbe az irodalom?
3: Számomra teljes változást. Amíg nem kerültem be az irodalmi körbe, addig egy meglehetősen zárkózott ember voltam. Alig jártam valahova. Azóta teljesen megváltozott minden. Műsorokra járunk, szereplések vannak, 2 hetente összejövetelek, rengeteget írok, és találkoztam Katival. Ez a legfontosabb.
0: Kati, számodra mit hozott az irodalom? Azért a te életedben már nagyon-nagyon régóta jelen van.
4: Igen, hát ugye hivatásomnál fogva én sokat foglalkoztam az irodalommal, és hát mint az eddigiekből kiderült, gondolom a hallgatók is sejtik, hogy nekem kedvencem Adi volt. Általános iskolában, középiskolában, és amikor még az egyetemen tanultam, ezt próbáltam visszaadni a közönségnek, és amikor Meri azt mondta nekem ennyi sok vers után, mert kérdeztem tőle, hogy más nem szeretne írni csak verseket, mi az, ami téged motivál, akkor azt mondta nekem, hogy ugyanaz, ami Adit Lédával kapcsolatban, hogy ő a múzsa, és Ferinek én vagyok a múzsa. És ez egy rendkívül kitüntető dolog, nagy örömmel élek meg.
5: És most olyanok vagyunk, mint két kamasz, és talán sosem ér véget a tavasz, ugye ez olvasható a hátoldalán a könyvnek, és hát belolvastam, hogy nem még egy csomó-csomó kis strófát fel tudnék olvasni, de inkább azt javaslom a hallgatóinknak, hogy látogassanak el a könyvbemutatóra, és szerezzék be kis Katalin és Szabó Ferenc a Sors ajándéka című kötetét. Mondjuk el még egyszer a technikai információkat, hogy aki jelen szeretne lenni, az jelen tudjon lenni.
4: A könyvbemutatónk június 1-én lesz, este 17:30-kor, Dabason a Kossuth Művelődési Központban, a megszokott helyen, és szeretettel várunk mindenkit, remélhetőleg jól fogják magukat érezni.
5: Az irodalomról beszélgettünk, és nem beszéltünk meg semmit előre, de ahogy látom, neked is van a puskádon egy kis strófa, és lehet, hogy Feri szívesen behozna egy-két félmondatot így a végére, hogy mégiscsak az irodalom jegyében zárjuk ezt a mostani interjút.
4: Ez a kis feljegyzés azért van a kezemben, mert az utóbbi pár hónapban, vagy azt is mondhatnám, hogy az utóbbi egy-két évben nagyon sok ismerőssel, sőt régi tanítvánnyal találkozom, akik mikor megismernek, azt mondják, hogy tanárnő, maga semmit nem változott, hanem egyre fiatalabb. Mit tesz, hogyan lehet a fiatalságát megőrizni? Ez olyan, mint mikor mi elváltunk az általános iskolából. Ön ugyanígy jelenik meg nekünk, és akkor azt mondom, hogy hú, hát ez azért nagyon, nagyon jól esik, és több diákom is megtette ezt a pozitív, nagyon pozitívan hangzó megjegyzést. És akkor én azt gondoltam, hogy talán zárszóként, a kor nem véd meg a szerelemtől, de a szerelem bizonyos fokig képes megvédeni az öregedéstől. És ezt én így érzem.
5: Feri, reflektálnál?
3: Hát én csak egy vers utolsó két sorával válaszolnék. Boldogan csillogó, könnyes szemekkel, szívedre borulva szeretnék feledni.
5: Vendégünk itt az Otthon hangján, kis Katalin és Szabó Ferenc volt. Köszönjük szépen, és még egyszer mindenkinek ajánljuk a Sors ajándéka című kötetet. Köszönöm.
3: Nagyon szívesen.
4: Köszönjük szépen, hogy gondoltad.

0: Napszemüveg vásárlás során sokunk a keretre és a lencsék színeire fókuszál, azonban az is létfontosságú, hogy meggyőződjünk arról, hogy a napszemüveg UV védelemmel van-e ellátva. Az UV védelem nélkülözhetetlen, hiszen ez az, ami védi a szemeinket a káros UV sugárzással szemben. Az UV az ibolyentúri sugárzást jelenti, ami az elektromágneses sugárzás olyan spektrumába esik, ami számunkra már láthatatlan, hullámhossza a 100 és 400 nanométer közötti tartományba esik. Három típusát különböztetjük meg, az UVA-t, az UVB-t és az UVC-t. Az UV-sugárzás nagy mennyiségű kitettség esetén maradandó látáskárosodást, szürkehályogot vagy akár szaruhártya gyulladást okozhat. A legfőbb különbség az UV-sugárzás típusok között azok hullámhoz tartománya és az, hogy milyen hatással van a bőrünkre. Nos, ez utóbbiről ezúttal most nem esik szól, az előbbiről viszont annál inkább. Érkezzen szakértőnk Szelestei Réka.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló rádiódavos magazin műsora, vendégem pedig Szelestei Réka, a Réka Optika tulajdonosa. Szia Réka, köszöntelek az éterben.
3: És köszöntelek, Bliki, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Itt a nyár süt a nap, ilyenkor nagyobb fókusz helyeződik talán a szemünkre, pedig adás előtt beszélgettünk, hogy azért télen és tulajdonképpen úgy általánosságban nem árt, hogyha vigyázunk a szemünk világára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most néhány gyakorlati tanácsot adni a hallgatóinknak. Kezdjük is talán a legszembetűnőbb dologgal szerintem, ami a mai világunkat érinti. Nagyon-nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, a kék fényről egyre több hallunk, de talán ez csak az alja a dolognak, erre még egy csomó minden helyeződik rá, amiről nem hallunk annyira, mert nem dől mondjuk a médiából. Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat ezen hát hatások ellen?
3: A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a munkakörnyezetünkre, hogyha egy irodai munkáról beszélünk. Nagyon sokan dolgozunk irodában, beltérben, számítógépek előtt, és befolyásolni tudjuk igazából a látásromlást egy jól beállított munkakörnyezet. Hogy a monitor megfelelő távolságra legyen tőlünk, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50-70 centi körülbelül egy kartávolságra helyezkedik el, akkor már nem terhelünk annyit a szemünkre. Ha a magassága körülbelül egy ilyen szemállásban, tehát ha előre tekintünk, akkor körülbelül szembe van velünk, akkor a nyakunkat tudjuk tehermentesíteni, a testtartásunk sem annyira kényszerű, és ezzel igazából már nagyon sokat tudunk előre mozdítani, illetve a fényerő, amire nekem ki szoktak térni kérdésben bent az üzletben, hogy most akkor, hogyha én leszedek egy alkalmazást mondjuk a telefonomra, akkor én már így jó is vagyok így kékfényszűrésbe, és szoktam mondani, hogy nem feltétlen, tehát azért a monitor előtt is persze lehet egy ilyen barnás árnyalatot adni a monitornak, de jobb, hogyha a fényerővel is játszunk egy kicsit, picit sötétebbre vesszük. Ne a monitor legyen a legfényesebb a munkaterületünkön, az irodánkban, hanem egy olyan 75-50% környékére is le lehet vinni a fényerőt, ezzel már sokat tudunk segíteni. Illetve szeretnék arra is kitérni, hogy a táplálkozásunkkal is tudunk egyébként szemünknek támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen kell vitaminkészítményeket szednünk, hanem egy jól összerakott étrenddel, egy jó táplálkozással sokat tudunk a szemünk szöveteinek, a szemünk állagromlásának gátat szabni, és itt is ugye inkább a tudatosság az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni. Az A-vitamin nagyon sokat tud segíteni, az E-vitamin és a C, ami érdemes ennek a fogyasztására odafigyelni, illetve a cink, ami az A-vitaminhoz segít a felszívódásához, illetve a beépüléséhez, és a szemünk természetes UV-védelmét is tudja ez egy kicsit befolyásolni, tehát jobbá tenni, hogyha esetleg a szemüvegünk az nem feltétlen mindig tartalmaz UV-szűrő réteget, pedig ajánljuk egyébként.
0: Hamarosan rátérünk ezekre az UV-s dolgokra is, de ezek előtt még maradjunk egy picit a munkakörnyezetnél és a kékfénynél. Ugye tényleg gyakran halljuk, hogy a kékfényszűrőt, hogyha van szemüvegünk, akkor tettessük rá az optikusunkkal, de most már kaphatóak kifejezetten kékfényszűrős szemüvegek is, amelyek egyéb dioptriát nem tartalmaznak. Mit mond a szakember, érdemes ezekkel élni, hogyan érdemes ezeket használni, egyáltalán jók-e valamire?
3: Igen, én mindenféleképpen ajánlom, illetve azt is ajánlom, hogy ezt mindenképpen egy látásszakértővel kell megbeszélni egy vizsgálat keretében, mert mindenkinek más az igénye. Nem mindegy, mennyi időt töltünk készülékek előtt, mennyit van a telefonunk a kezünkben, de én azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes erre a kékfényszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg, hogyha érezzük, hogy kicsit estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
4: No hát akkor szerezünk be egy kékfényszűrős lencsét mindenképpen, amennyiben irodai környezetben dolgozunk, vagy...
3: Estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
4: No hát akkor szerezünk

0: Anna már ugye gyerekkorban is, tehát nálunk is csak olyan szemüvegek kaphatók, napszemüvegek, illetve napfény védelemre való szemüvegek, amik 100% UV-szűrőt tartalmaznak, illetve emellé szoktam ajánlani a polarizált lencséket, amik szabadtérben történő tevékenységeknél is nagyon sokat segítenek, vízparton, a nyaralásnál sokkal élesebben látunk, és nem feltétlen a víz tükröződése fogja kiszúrni a szemünket egy tengerparton, hanem látjuk szépen kényelmesen a környezetünket. Illetve ugye aki dioptriás napszemüveget szeretne, neki is több opció van, lehet napszemüveg, lehet ez egy előtétes szemüveg, amihez már ugyanúgy van egy 100% UV-szűrős polarizált előtét, amit leveszünk, igény szerint fel tudjuk tenni, de ha bemegyek a boltba, csak lekattintom a szemüvegemről, illetve fényre sötétedő lencséknél is már elérhető ez az UV-szűrő réteg, ugye az pedig önmagától reagál az UV mennyiségére. Tehát itt nem tudjuk befolyásolni, hogy a lencse mennyire sötétedjen, mikor sötétedjen. Az januárban egy naposabb napon is be fog sötétedni valamelyest, nyilván nem annyira, mint augusztusban, de nagyon szépen tudja ez is védeni a szemünket.
1: Mire figyeljünk, hogyha napszemüveget vásárolunk? Tehát melyek azok a jelzések, amelyek szembetűnőek?
0: Hát az UV-400 matrica, az mindenféleképpen fontos lenne, illetve a polarizált szemüvegeken is rajta van általában egy matrica, ami ezt jelöli. Én azokat ajánlom inkább egyébként.
1: Akkor szerezzük be a tökéletes napszemüveget, ez nem csak egy ilyen sztár allűr, hanem valóban használ ez a szemünknek és a látásunknak is.
0: Igen, és szeretném azt is elmondani, hogy ha már van egy nagyon kedvenc napszemüvegünk, amitől nem feltétlen szeretnénk megválni, be tudjuk vizsgálni, hogy mennyi UV-szűrőt tartalmaz, tehát hány százalékig szűri az UV-t az a mi kedvenc szemüvegünk, és hogyha esetleg mégsem felel meg az igényeinknek, akkor tudunk ajánlani esetleg helyette másikat.
1: Ártani tudunk egyébként a szemünknek azzal, hogyha nem megfelelő szemüveget viselünk, ugye különböző kis bazári árusoknál lehet kapni mindenféle szemüveget, amik hát kedvezőnek tűnnek, de nem biztos, hogy ugyanaz van rajta, mint a matricán.
0: Sokszor előfordul, igen, főleg ezeken a piaci, meg tengerparton vásárolt szemüvegeknél, hogy nem feltétlenül tartalmazza azt az UV-szűrőt, ami rá van írva. Tudunk vele ártani, igen, hiszen ugye felteszünk egy sötét lencsét, a pupillánk jobban kitágul, és ezáltal a káros fények is sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre tudnak hatolni a szemünkbe, mint annak kellene.
1: Akkor figyeljünk a vásárlásnál, és ha már így belementünk a nyárba és a sztár allűrös sztorikba, akkor vegyük górcső alá az idei trendeket, mit látsz a piacon, melyek azok a stílusok, színek és formák, amelyek idén hódítanak.
0: Azt veszem észre, hogy egyre bátrabban nyúlunk már a formákhoz, a furcsább formákhoz, a szokatlanabb dolgokhoz, esetleg az élénkebb színekhez. Személy szerint én ennek nagyon örülök, mert nagyon sok évig hódított a fekete szemüveg, mert az mindenhez megy, de most már annyiféle szín, annyiféle anyag található akár egy szemüvegen belül is, hogy igazából mehet ez egy farmerhoz és egy kosztümhöz is, úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy merjünk belevágni, és a szemüveg öltöztet, és egy jól megválasztott szemüveggel igazán jó stílust tudunk magunknak kölcsönözni.
1: És nem mellesleg a szemünket is védjük. Köszönjük szépen Szeleste Irékának, hogy ellátogatott hozzánk, és ellátott minket szuper tanácsokkal. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Csá!

0: A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered, és ezen a napon különösen a volt kommunista országokban vált népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített Egyetemes Gyermeknap intézménye. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az Egyetemes Gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben. Végül Magyarországon 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a Nemzetközi Gyermeknapot. E nap fényében érkezzen most egy könyv, no meg Éli Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászbolti Zsárvárosi Könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Ugye mivel gyereknap van, gondoltam, hogy olyan könyvet választok, ami az ifjúságnak szól, és nem is akármiatt egy lovas könyvet, ami részletgazdag illusztrációkkal szolgál, pontos leírásoknak köszönhetően a fiatal lórajongó gyerekek akár mini lexikonként is forgathatják. Ez egy sorozatnak az egyik darabja, és mivel lassan közeledik a nyári szünet, ezért aktuális is lesz a benne olvasható történet. Ez a Vadrózsa Farm, Lipő Renátának a könyve, és ennek a kis résznek a története a kis Csikó. Két kislány, Léna és Lilla szinte minden idejüket a Vadrózsa Farmon töltik, kedvenc póniaik Lepke és Tátos, na és ott van még Bundás kutya. Kalandokban ezúttal sincs hiány, hiszen a szomszédos tanyán bájos kis Csikók születtek, és a lányoknak Lepke születésnapját is méltóképpen meg kell ünnepelniük. Ahogy múlnak a hetek, Lilla szép lassan megtanul lovagolni, és ellátogatnak az első közös lovas versenyükre is. Úgyhogy ezt a kis kötetet hoztam most gyereknapra, hiszen nagyon sok gyerek szereti a lovakat.
0: Boldog gyereknapot mindenkinek! Beszélgettünk itt a kollégákkal arról, hogy annak idején nem annyira ültük ezt a gyereknapos történetet, de mégiscsak van egy kép, ami beugrik, ha azt mondják, hogy gyereknap. Neked mi ez a kép?
3: Szerintem nekem sem volt kimondottan ilyen, hogy gyereknapos dolog, de hát nálunk azért így minden nap gyereknap volt, így jól el voltunk, tehát hogy nem éreztem ennek hiányát. Úgyhogy kimondottan nem ugrik be gyereknapra semmi. Amikor még én voltam gyerek, az már jó régen volt, így sokkal másabban teltek a napjaink, és én úgy érzem, hogy akkor igazából tényleg nem volt hiányunk semmiben, nem kellett egy napot kineveznünk, hogy gyereknap. Mert azért, hogyha volt valami program, vagy bármi, akkor oda eljutottunk, kint lehettünk, szabadban lehettünk. Na és hát ugye az édességekről eszünkbe jut, akkor fagyi is volt mindig, tehát hogy azért azt vásároltak a szülők, meg édességeket is, főleg a nagymamámnál mindig volt egy varázsdoboz, abban benne voltak a finom csokoládék, cukorkák, amiket otthon azért nem mindig kaptunk meg, vagy nem minden nap ehettünk, tehát hogy én így nem éreztem ennek a fontosságát.
0: Akkor legyen minden nap gyereknap, ennek fényében köszönjük szépen, hogy velünk tartottál, jövő héten várunk vissza egy újabb kötettel.
3: Köszönöm, és mindenkinek kellemes napot kívánok, és most már lassan visszaszámolás van az iskolában, óvodában, úgyhogy nyáron lehet jönni olvasni a könyvtár.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. Biztonságosan elszállították a feltételezett világháborús robbanótestet. Köszöntöm a hallgatókat. Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnökválasztás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, amit kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tínédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Tavasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monornak nem sikerült előnyt kiharcolni a Gyirmót ellen az MB2-be való feljutásért rendezett osztályozó párharc első összecsapásán. Az osztályozó párharc gyirmoti felvonásának első lehetősége a hazaiak előtt adódott, amikor Iván buktatásért megítélt szabadrúgásából német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Fél órai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé Kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejes gólya után már örülhettek is. Fordulás után ismét Kis állt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmót, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, és a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályba történő feljutás illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt. Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk, egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig, olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Az idei nyár harmadik napján, június 3-án, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is a Klotildok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot a nevek viselőinek, és természetesen a születésnaposoknak is. Bele is kezdünk, el is indítjuk a mai napot, méghozzá Ben Zombunnal, aztán hamarosan közlekedünk is, illetve megnézzük, hogy miket ünneplünk ma.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon.

A reggeli induláshoz már is hozom a legfrissebb információkat az utakról. A 405-ös főúton Újhartyánál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja továbbra is. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészén kábelt telepítenek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, Lajos Mizsát kelesi szakaszán pedig hitfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, és az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.

0: Mielőtt egy rövid kereskedelmi szünetre mennénk, egy fontos info lehet, hogy a Dabasi Városüzemeltetési tájékoztat, hogy a Semmelweis utca és a Meder utca sarkán lévő gázfogadó állomásnál műszaki hiba történt. A hiba elhárítása érdekében a Parag utcát a Tornacsarnok és a Manótombi bölcsődek között fel kell bontani. A kivitelezés idejére a teljes útszélesség lezárására kerül. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendet mindenki tartsa be, egyébként a kivitelezés az hétfőn kezdődött.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

Fast Boy dala után már is mondom, hogy miket ünneplünk a mai napon, június 3-án, ma van például a kerékpározás világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2018-ban nyilvánította hivatalos jeles nappá, és a célja a kétkerekű, környezetbarát és egészséges közlekedési eszköz népszerűsítése, és hát másfajta szórakozásra is lehet ma gondolni, például a társasjátékra, mert hogy ennek is ma van a világnapja. A közösségi élmények, a stratégiai gondolkodás és a felhőtlen kikapcsolódás ünnepe a mai. Aztán vannak vicces és különleges dolgok is a mai naphoz kapcsolódóan, például a Nemzetközi Ismétlés Nap. Ez a nap tökéletes alkalom arra, hogy mindent kétszer csinálj, amit szeretsz, na de hogy hogyan ünnepled? Például edd meg kétszer a kedvenc ételed, vagy nézd meg kétszer egymás után ugyanazt a vicces videót, vagy köszönj mindenkinek kétszer, például szia-szia, és mondd el még egyszer a poénjaidat, hát ha másodszorra nagyobbat ütnek. És a maradékok napja is a mai, az ismétlés egyében sok helyen ez a nap a hűtőben lapuló előző napi vacsora maradékok dicsőítéséről szól. Nem kell főzni, csak megismételni az előző napi menüt, ami ráadásul környezet tudatos is. Ennek tudatában már is megyünk tovább kamráddal.

0: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozott ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, még 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel áll szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 7 óra után vagyunk 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Vannak friss híreim az utakról, ugyanis az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán két személyautó ütközött össze. A 12-es kilométernél a leásoló sávon araszol a forgalom, a torlódás Simáron meghaladja a 3 kilométert, és erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-esen, az M6-oson, a 10-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan, és menet közben is hangoljatok ránk, már is érkezik a Velhello és az Éjféltájt.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk.
5: I see trees of green.
6: Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek?
7: nem tudunk váltani?
8: Ne!
9: Visszasírom azokat az időket.
10: Tiktok, ébren vagy?

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tflex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Három perc múlva 7:45 érkezik a horoszkóp itt a 93.4-en. Nézzük, mit ígérnek mára a csillagok. Kedves Kos, ma könnyen előfordulhat, hogy egy megérzésed erősebbnek tűnik minden logikus érvnél. A kommunikáció terén okozhat némi zavart a mai nap a Bikánál, könnyen félreért valakit vagy valamit. A pénzügyi kérdésekben különösen fontos lehet ma a körültekintés, kedves ikrek. Egy ajánlat, vásárlás vagy befektetés elsőre rendkívül csábítónak tűnhet, de a háttérben lehetnek olyan tényezők, amelyekről még nem tudsz. A mai fényszög különösen erősen érintheti a rákot, egy fontos döntés előtt állhat, de ne lepődjön meg, ha egyszerre több, egymásnak ellentmondó érzés dolgozik benne. Ha ma hajlamos lehet az oroszlán túl sokat foglalkozni olyan dolgokkal, amelyek még nem történtek meg, a képzeleted élénken működik. Egy baráti vagy közösségi helyzetben nehéz lehet a szűznek eldönteni, hogy kinek higgyen. Valaki nagyon meggyőzően adhat elő egy elképzelést. Karrierrel vagy jövőbeni célokkal kapcsolatban kerülhet bizonytalan helyzetbe a mérleg. Egy lehetőség egyszerre tűnhet vonzónak és kockázatosnak. Kedves Skorpió, szívesen követted az ösztöneidet, de ma különösen fontos lesz ellenőrizni, hogy az érzéseid valódi megérzésből vagy pillanatnyi hangulatból fakadnak-e. A mai nap mélyebb érzelmeket és összetett helyzeteket hozhat a nyilasnak. Lehet, hogy valaki nem mond el neked mindent, de az is elképzelhető, hogy te látsz bele többet egy történetbe. Kapcsolataid kerülhetnek fókuszba ezen a szerdán, kedves Bak, egy közeli ember véleménye vagy viselkedése összezavarhat. A napi feladatok és kötelezettségek között könnyen szétszórhatá válhat a vízöntő. Olyan érzése lehet, mintha egyszerre több irányba húznák a teendők. Kedves halak, a mai energia felerősítheti az álmodozó oldaladat, ami egyszerre lehet inspiráló és megtévesztő.
1: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

Rádió Dobosan az otthon hangja 10 perc múlva 7:30, hamarosan érkezik Moldován Ági a vételkörzet híreivel, és nekem is vannak híreim, méghozzá az időjárástól, hogy nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, beborul az ég a térségben, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, felhőszakadás, illetve apró szemű jég kíséretében. A déli délnyugati, majd délutántól egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében. Viharos széllökések, hajnalban 17, napközben pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Ennek fényében esernyő nélkül nehogy elinduljatok ma. Ha pedig autóval mentek, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán korábban két személyautó ütközött össze a 12-es kilométernél. A leállósávon arra szól a forgalom, a torlódás továbbra is meghaladja a 3 kilométert, szóval vezessetek óvatosan és menet közben is hangoljatok ránk, hiszen érkezik Belánó és a Szótlan vagy.

0: Rádió Dobosons otthon hangja, ez volt a Mamma Mia, itt a 93.4-en, 3 perccel fél 8 előtt. A reklám után Moldován Ági érkezik a vételkörzet a legfrissebb híreivel, aztán pedig folytatjuk a TikTokot itt az otthon hangján. Isten éltesse a névnaposokat, akik ma a Klotildok, a Klotild germán eredetű név elemeinek jelentése dicsőséges, illetve híres és harcos. Sok boldogságot kívánok tehát minden Klotild nevű hallgatónknak, és természetesen nézzük a kóbor névnaposokat is, ők ma a Tildák és a Ceciliák. Őket is Isten éltesse, na meg a szülinaposokat is. A folytatásban tehát helyi hírek, aztán pedig itt lesz Meghan Trainor és James Blunt. Maradjatok velünk, jó reggel!
1: Friss, frappáns,
2: finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.
2: TikTok.
1: Minden hétköznap.
2: Ébren vagy?
3: Ha jól közel, érem szó, hogy érted vagyok.
1: TikTok. A rádiódavas reggeli műsora.
2: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
1: TikTok. Velünk garantáltan jól indul a nap.
4: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
2: Rádiódabas, az otthon hangja.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
1: Itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Teljes felújítást kell végezni az 5-ös főúton. Lemondott Üllő alpolgármestere. Csapadék érkezhet.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
8: Köszöntöm a rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 3-a van, szerda, reggel 7:30. Továbbra is bízik abban Kőszegi Zoltán dabasi polgármester, hogy az 5-ös főút teljes felújítása megtörténik a belátható jövőben, ugyanis több település érintett a főútvonal mellett. Az út egyik legrosszabb állapotban lévő szakaszán, a Dabas-Gyóni részen felújítottak egy rövid szakaszt, amely a kátyúk miatt már közlekedésbiztonsági kérdéseket is felvetett. Rövidebb szakaszokat már a korábbi években is felújítottak, azonban egészen Soroksártól szükség lenne a rekonstrukcióra.
9: Én továbbra is nagyon bízom abban, hogy az 5-ös útnak itt az autópálya mellett, mivel nagyon komoly közlekedés levezető szerepe van, különösen amikor az autópályán valami történik akkor, de az itt élők több település polgárai nevében mondhatom, hogy ez nekik nagyon fontos, hogy ennek az útnak olyan minősége legyen, ahol biztonsággal jól lehet közlekedni. Tehát nagyon remélem, hogy ennek az útnak a teljes felújítása meg fog történni. Nem azt mondom, hogy egy-két éven belül, de tényleg egy záros határidőn belül. Az 5-ös út rövidebb szakaszain voltak a korábbi években is felújítások, és hát azt reméltük, vagy azt vártuk, hogy egy teljes hosszában, akár mondjuk Soroksártól Lajosmizséig egy nagy volumenú felújítás valósul meg. Ez még mindig várat magára, ami a mi városunkat és ennek közvetlen környezetét érinti. Itt nagyon-nagyon leromlott állapotú szakaszokat kellett itt elszenvednünk, és hát itt ebben az elmúlt időszakban elég sokat kilincseltünk. Ez a folyamat, ez oda jutott el az idén évelejére tavaszra, hogy a közútkezelő új igazgatójával egy bejárás keretében átbeszélve és konkrétan megnézve, megszemlélve az állapotokat, a Gyóni állomás és a Dinnyi és Lajos utca közötti rendkívül rossz állapotban lévő szakasz felújítására kaptunk egy konkrét ígéretet. Az ígéret arról szólt, hogy valamikor 2026 tavaszának végén, nyár elején ennek a szakasznak a felújítása megtörténhet. Ott akkor sikerült a helyszínen még még azt kicsikarnunk ígéretként, hogy ne csak a Dényi és Lajos utcáig, hanem lehet, ha lehet, akkor a Motel csomópontig minél távolabb jusson el ez a felújítás.
8: Lemondott Nagyné Prém Szilvia ülő alpolgármestere. Nagyné Prém Szilvia képviselői mandátumáról is lemondott, így a jövőben nem vállal közéleti szerepet a városban. Vannak helyzetek, amikor az embernek döntenie kell a között, hogy alkalmazkodik ahhoz, amivel már nem tud azonosulni, vagy emelt fővel félreáll, írja közösségi oldalán. Tóth Péter polgármester személyes hangvételű bejegyzésben köszönte meg a képviselői és alpolgármesteri munkáját, illetve döntését tudomásul vette. Több közlekedés fejlesztési és rekonstrukciós beruházás kezdődött és kezdődik Inárcson. A Dózsa-György utca tervei már évekkel ezelőtt elkészültek, de eddig nem jutott pénz a felújításra. Most azonban sikerült rá forrást találni, így elkészült az utca, amelyet Szurocki Csaba polgármester az egyik legnagyobb eredménynek értékel. Hamarosan pedig a jelenleg rossz állapotú kereszteződéseket is felújítják.
10: Átadtuk a Tolnai járdát, ami egy nagyon fontos hiánypótló intézkedés volt, illetve beruházás, mert ott a gyermekek a Tolnai utcai iskolában nem tudtak elmenni, csak az úttesten, és ott sikerült ezt megvalósítani. Ez még egyébként a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. Végre a napokban a Dózsa-György utca, ami hát nem tudom hány éve hevert a fiókban ez a terv, nyilvánvalóan azért mondom, hogy hevert, mert forráshiány miatt nem lehetett megvalósítani, és a versenyképes járásokból mi is visszakaptunk egy nagyobb összeget, amiből, aminek a nagy részét erre fordítottuk. Azért nagyon jó volt látni, hogy ez az egyik olyan nagyobb beruházás, ami most a polgármesteri létem alatt létrejött, és hát nyilván kimentem megnézni, hogy hogyan haladnak a munkák, és volt ott egy lakó, aki éppen a videózás közben próbált meg hozzám kijönni, és mondtam, hogy pillanat, csak itt éppen videózunk, és rögtön utána megyek, de ő csak meg szeretné szorítani a kezem, és azt mondta nekem, hogy 25 éve vár erre. Hát nyilván nem 25 éve kezdődött ez a projekt, de tényleg ez egy olyan megvalósuló terv volt, ami már nagyon-nagyon régóta váratott magára. Egyébként következik majd, ami még rövidesen megkezdődik, ugyanez a cég fogja megcsinálni a korrekciós munkákat, a Fekiács József utca, Bajcsi Zsilinszki utca kereszteződésben, ez a régi iskolának a bevezető szakasza, a Marika Virágboltól, illetve a CBA kereszteződésében, az Arany János Fekiács József utca, József utca sarok, valamint a Május 1 utcában kell majd egy nagyobb korrekciót csinálnunk, ez rövidesen megkezdődik.
8: Mégsem veszi át a zöld hulladékgyűjtő zsákok osztását a MOHU gyálon. A MOHU a korábbi döntését nemrégiben úgy módosította, hogy mégsem a MOHU, hanem a július 1-e utáni időszakra is az FCC Magyarország Kft. Biztosítja idén a zöld hulladékos zsákokat a gyáli lakosoknak. Az éves zöld hulladékgyűjtési szezon maradékára 28 darab zsákot fognak átadni. A zsákok átvételére korlátozott idő áll rendelkezésre. Az Arany János Közösségi Házban június 15-én 9-től 18 óráig éves zöld hulladékgyűjtési szezon maradékára 28 darab zsákot fognak átadni. A zsákok átvételére korlátozott idő áll rendelkezésre. Az Arany János Közösségi

0: ki. A MOHU még februárban azt közölte, július 1-től a hulladékkezelés központosításának következő fázisaként átveszi az FCC-től ezt a feladatot is, azonban most megváltoztatták a döntésüket. Hét helyszínen csaptak le a Pest vármegyei rendőrök, köztük Dabason is egy kábítószerrel kapcsolatos akció során. Még tavaly augusztusban jutott el az információ a rendőrökhöz, hogy egy 53 éves férfi Dömsöt környékén drogot árul. A nyomozók adatokat gyűjtöttek, feltérképezték a férfi kapcsolatrendszerét, és hamarosan az is kiderült, kik a vevői, valamint hogy kitől szerzi be a tiltott szert. A szálak végül egy másik férfihoz vezettek, így a Pest vármegyei nyomozók előtt fokozatosan kirajzolódott a terjesztői lánc. A felderítés végül összehangolt rajtaütéshez vezetett. Május 26-án 5 településen, Szigetszentmiklóson, Dömsödön, Érden, Dabason és Budapesten 7 különböző helyszínen csaptak le. A rajtaütés során rendőrkézre került 2 díler, valamint 6 fogyasztójuk is. A kutatások nem maradtak eredmény nélkül. Kristályt, 23 kiporciózott alufólia pakkot, bennük kábítószergyanús anyaggal, marihuánát, digitális mérleget, a porciózáshoz szükséges eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók. A két férfit őrizetbe vették, letartóztatásukat kezdeményezték, amelyet a bíróság elrendelt, írja a közösségi média felületén a vármegyei rendőrség.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, ezért egyre több felé valószínű csapadék a nap folyamán. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökése. A maximumok 17 és 24 fok között alakulnak. Köszönöm a figyelmet!
2: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt James Blunt itt a 93.4-en, pontosan 3:48-kor. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. Malkán Borral fogjuk folytatni, de itt lesz még Horváth Tamás is ebben az órában, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani. Az időjárás kicsit borús ma reggel, úgyhogy meg is nézzük, hogy mire számíthatunk ma, mit kell elővenni a gardróbból. Előjáróban azt elárulhatom, hogy esernyőt azért nem árt.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Nyugat felől megvastagszik a felhőzet a Dunántúlon, általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is egyre több lesz a felhő. A legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű, egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadék zónából a záporok és zivatarok mellett, kiemelten a Dunántúlon, illetve a Dunatisza közén helyenként tartós eső is várható. A zivatarok kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Az északira, északnyugatira forduló szelet egyre nagyobb területen élénk, főképp az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik, de a konvektív csapadékgócok környezetében is erősek lehetnek a viharos széllökések. A keleti tájakon a déli szél élénkül meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúl nagyobb részén 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Szerdán hullámzó frontrendszer éri a térségünket, így mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen orvos meteorológiai panaszok. Gyakori tünet lehet a fejfájás, a koncentrációs zavar, illetve a vérnyomás ingadozás is. A nyugati országrészben jelentős lehűlésre is kell számítani, míg keleten napközben erős lehet az UV-sugárzás. Vigyázzatok magatokra!
1: Gardróm. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ez volt a Valmar is, a gyerekként itt a 93.4-en. Egy perccel 8 óra előtt érkeznek legfrissebb híreink, aztán folytatjuk. Továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M6-os autópályán Érd térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán két személyautó ütközött össze, a 12-es kilométernél a leálló sávon araszol a forgalom, a torlódás meghaladja a 3 kilométert, vezessetek óvatosan, és a hasonló tapasztaltok 29-562-562. Köszönjük az infókat!
1: Magyarország konstruktív partner lesz, mondta a miniszterelnök Berlinben. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Kitért rá, megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt. Abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a Parajdi Sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató táró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra után vagyunk 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Már szerda van, 2026. június 3-át mutat a naptár. Ennek fényében megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Többek között szó lesz arról, hogy nem örülnek a hazai termelők az import epernek, és hogy soha nem látott bérek vannak az agráriumban. Mégis egyre nagyobb a munkaerőhiány. Hamarosan hozom tehát a részleteket, maradjatok velünk.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: hazugságban éltem. Rádió Dobosan az otthon hangja, Halott Pénz és Jude Law, és a mielőtt megismertelek, itt a 93.4-en, 8 óra után 9 perccel nézzük a lapozóra első blokját, aztán pedig Ali Goulding reggel.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Soha nem látott bérek az agráriumban, mégis egyre nagyobb a munkaerő hiány, erről ír a Magyar Nemzet. Miközben a hazai gazdálkodók már a nyári betakarításra készülnek, egyre élesebben rajzolódik ki a mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása. Ki fogja elvégezni a szezonális munkákat? A munkaerő hiány nem új keletű probléma, de mostanra kritikus szintet ért el. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán. Összehasonlították a balatoni és a horvát árakat, ez már a Világgazdaság cikke. A balatoni szállodák jelentős versenyelőnyben vannak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyéhez képest, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból. A Veszprémi Plannon Egyetem a szállás.hu és a booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlított össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlag árai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hoteleknél. Részletek és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán.
2: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádiódobosan az otthon hangja volt Szakács Gergő, és a képtalán itt a 93.4-en. 10 perccel fél 9 előtt folytatjuk a lapozórát, aztán itt lesz Bon Jovi.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódobos. Az otthon hangja.
0: Nem örülnek a hazai termelők az import epernek, erről ír a Magyar Nemzet. A magyar földi eper továbbra is népszerű a vásárlók körében, ugyanakkor a hazai termelőknek egyre erősebb nemzetközi versennyel kell szembenézniük. Az idei szezon a szokásos időben indult Magyarországon, ráadásul a terméskilátások is kedvezőek, miközben Európa több fontos termelő országában időjárási problémák nehezítették a szezont. Részletek is a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán. Mit várhatunk műtrágya fronton? Ez már az agrárszektor kérdése. A műtrágya ára és elérhetősége továbbra is az egyik legfontosabb kérdés a gazdálkodók számára, ezért nagy figyelmet kapott az Európai Bizottság új műtrágya akcióterve. Nagy kérdés viszont, hogy a bejelentett intézkedések képesek lehetnek-e már rövid távon érdemben javítani a műtrágya ellátást és mérsékelni a termelők költségeit. Részletek és a teljes cikk az agrárszektor oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Fúj még szél, szólt a dal itt a 93.4-en, egy perccel fél kilenc előtt. Már is érkezik a menüajánló, aztán pedig itt lesz a Fornon Blondes. Mindezek mellett, hogyha autóban ültök, továbbra is erős a forgalom. Az M1-esen, az M6-oson, a 10-esen, a 31-esen, valamint az 51-es főúton, illetve az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán korábban két személyautó ütközött össze. A 12-es kilométernél a leállósávon araszol a forgalom, a torlódási máron meghaladja a 3 kilométert. Vigyázzatok magatokra!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A Sári ABC mai kínálata a fehérboros pórihagymaleves krutonnal, zöld babfőzelék sertésfasírtal, Budapest sertésragú jászmin rizssel, szűzérmék füstölt sajtmártással, burgonyakrokettel és kolbászos lilahagymás cheddarral töltött rántott borda jászmin rizssel. A konyha mai ajánlata bodzás szederkrémleves citrusos túróhabbal, görög csirkemelszték dollárburgonyával, görög salátával, lazanya sok-sok sajttal, rántott csirkemell petrezselymes burgonyával és francia salátával, és görög grízgombóc áfonyás joghurttal a desszert. A szarvasbangó mai kínálata görög gyümölcsleves, füstölt sajttal töltött sertésszelet petrezselymes burgonyával és kompottal, gödöllői töltött csirkecomb rizibizivel, sült paprikákkal, vegán sajttal töltött gombafejek kuszkusz salátával, fűszeres sült lazac grillzöldséggel, borásburgonyával és bozsalikomos mártással és túrogombóc édestejföllel és eperrel. Ez már a desszert. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz.
0: Nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és

0: Régi Ázsia áruház.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobosanz otthon agya, ő volt Mary G. Blige és a YouTube valamint a One című dal, itt a 93.4-en, pontosan 3:49-kor. Folytatjuk a lapozórát, aztán pedig itt lesz a Magidom és a Jól áll a sötét.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Nincs biztonságos egészségügyi határértékre a Magyarországra behozott súlyosan rákkertő azbesztnek. Erről ír a 444. Legalább 250 magyar településen, bölcsödék, óvodák és játszóterek közelében is felhasználták azt az azbeszt tartalmú kőzúzalékot, amit osztrák bányák évtizedekig szállítottak Magyarországra egy uniós jogi kiskapun keresztül. Hogy lesznek-e tömeges megbetegedések, az csak évtizedek múlva derülhet ki. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán. A Magyar Hírlap arról ír, hogy a francia nagykövettel és vállalatvezetőkkel egyeztetett kapitány István. Tegnap este kapitány István a francia nagykövettel és francia cégvezetőkkel vett részt egy formális vacsorán. A miniszter szerint nagyon előremutató volt a jövőre tekintettel, emellett a francia vállalatok vezetői visszajelezték, hogy az új kormány konstruktív hozzáállását a dialógusra nagyon értékeli. Részletek is a teljes cikk a Magyar Hírlap oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt Harry Styles itt a 93.4-en, egy perccel 9 óra előtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, szép napot és jó munkát! Hamarosan folytatjuk a sztereóval, 10 órától pedig stúdiónk vendége lesz Paul Tomás, Ócsón polgármestere. Hogyha kérdésetek van hozzá, hívjatok a 29 562 562-n. Most pedig nézzük, milyen helyzet az utakon.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán korábban két személyautó ütközött össze. A 12-es kilométernél a leállósávon araszol a forgalom. Vezessetek óvatosan, ha arra jártok. Továbbra is erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M6-os autópályán Érttérségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolva mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025. novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekord volumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon.
0: 9 óra után vagyunk, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez már a Stereo, itt az otthon hangján. 10 óra után vendégünk lesz Paul Tamás, Ócsa polgármestere. Ha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29-562-562-t. Előre is köszi!
5: A 70-es,
4: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
4: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.

Rádiódobosan az otthon hangja volt Beyoncé itt a 93.4-en, 2 perccel, 4:10 után. Vannak friss híreim az utakról, amikhozzá az M5-ös autópályáról. Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Ugyancsak az M5-ösön Röszke felé délelőtt növényzet gondozást végeznek. A 65-ös és a 66-os kilométer között és a leálló sávot foglalják el, valamint a külsőt. Vezessetek óvatosan, ha arrafelé jártok. Illetve az M4-esről is vannak híreim. Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak. Itt fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel haladjatok. 29-562-562, ide fárjuk a közlekedési információkat, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen szuper dalokkal érkezünk, érkezik Dániel Fény.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Az élet döntések sorozata.
7: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dobosan az otthon hangja. 5 perc múlva 3:45 hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, pontosabban folytatódik Paul Tamással. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban Ócsán, vagy esetleg kérdésetek van, akkor maradjatok velünk az elkövetkezendő órákban is, itt az otthon hangján. És mindezek mellett ne feledkezzenek meg a mai névnaposokról, akik ma a Klotildok, illetve a Tildák, valamint a Ceciliák, hiszen június 3-a van, Isten éltesse őket, méghozzá Liza felvételével.

Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt Lili Ellen és a Smile itt a 93.4-en 10 perccel 10 óra előtt. Hamarosan folytatjuk Stereo című műsorunkat, immáron Paul Tamással, Ócsa polgármesterével. Kérdés esetén hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon. Addig is érdemes egy jó kávét meginni, mondjuk epres, jeges kávét, egyszerűen mondom, hogy hogyan készül. Főzzünk le egy hosszú kávét, majd hagyjuk teljesen kihűlni, mossuk meg az epreket, kockázzuk fel, majd egy széles szájú üveg pohárba helyezzük bele. A fagylaltot az eperre halmozzuk és ráöntjük a hideg kávét. Tejszínhabbal, folyékony csokoládéval díszítjük, majd legvégül hozzáadjuk az eper szirupot, eperrel és citromfű levelekkel díszítjük. Hogyha így teszünk, akkor már is készen van az epres, jeges kávé. Egyszerűen egészségünkre mindenhez dukál egy jó dal, érkezik a Random Trip és a Szeretem a reggelt.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam.
9: 29-562-562 ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatta és az M0-as autó csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt jelenleg Óbaroktól Biatorvágyig torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot használnia. Vezessetek óvatosan!
10: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Nachrichten,
2: Novel,
11: Noticias,
2: Novinky,
11: News.
2: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekord volumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Sztereó.
12: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
12: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
12: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
12: Sztereó.
1: Sztereó.
13: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
9: Már is kezdődik a Sztereó, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigé vagyok, velem szemben pedig Paul Tamás, Ócsa polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
14: Szia, jó reggelt, köszöntelek Brigé, és köszöntöm a rádiódobos hallgatóit is.
9: Természetesen a Facebookon élőben lehet követni a mostani beszélgetést, és várjuk a kérdéseket is a 29562-562-es telefonszámra. Vágjunk is bele, hiszen rengeteg kérdésünk van, rengeteg témával érkeztél hozzánk ide a stúdióba. Az első az önkormányzatiság kérdéskör, ezzel kapcsolatosan most sok minden lebeg a médiumokban, illetve sok mindent hallani, polgármesteri fizetések csökkentés, etc., hogy látott te az önkormányzatiság témakörét, egyáltalán mi a polgármester feladata manapság, és te hogy látod magadat ebben a témakörben?
14: Sok kérdés volt.
9: Sok kérdés volt, ez így kiválogathatod, ami neked tetszik.
14: Próbáljuk szétbontani. Önkormányzatiság kérdésével kapcsolatban azt tudnám mondani, ugye, hogy a leendő miniszterelnök ugye már a kampányban is megfogalmazta, hogy az önkormányzatoknak szeretnék visszaadni az önkormányzatiságból az ön szót, tehát hogy a helyi ügyek helyben dőljenek el, ami egy, én azt gondolom, hogy a választásokat nézve rendkívül magas támogatottságot adott. Nyilván nem csak ez az egyetlen kérdés volt, de ugye önkormányzati képviselőként, polgármesterként ez rendkívül fontos, hiszen látjuk azokat a hiányosságokat, amelyeket az előző kormányzati ciklusban kellett elszenvedniük, megélniük az önkormányzatoknak. Ugye itt főként beszélhetnék ugye a pénzügyi elvonásokról, a forráshiányokról, aztán beszélhetnénk a különböző jogkörök elvételéről, de az mégiscsak egy abszurd dolog, de ezt idézőjelbe raknám, hogy az építési hatósági munkát ugye elvonták az önkormányzatoktól, központosították, így például egy Ócsán épülő házról Gyálon döntenek az építési hatóság, vagy lehet, vagy nem, és az önkormányzatnak nincs is tudomása erről, hogy ott egyébként épül egy ház és milyen. Tehát én azt gondolom, hogy a meglévő szabályozás az megfelelő szintű, de nem baj az, hogyha az önkormányzattal is van egyfajta egyeztetés ebben a kérdésben. Tehát nagyon bízom benne, hogy rengeteg olyan feladatot, amely valóban a helyiekről kell, hogy szóljon, azokat visszakap az önkormányzat, és megfelelő lakossági egyeztetés mellett közösen tud dönteni a Ócsa népe, az őket képviselő képviselőkkel együtt abban, hogy merre menjen a település, mi az, ami legyen fejlesztve, mi ne, és nyilván a megfelelő szintű kontroll is hozzá tartozik, hiszen magasabb szintű jogszabályok alapján például az adózást azt nyilván megcsinálják a kollégák, de például, hogyha a gépjármű adót visszaadnák, amit régen elvettek, akkor egy pénzügyileg mindjárt egy picit stabilabb tudna lenni minden település, azt gondolom. Aztán ugye kérdezted, hogy mi van a fizetés csökkentéssel. Én tudom, hogy ez most nagyon nagy téma. Ugye rengeteg polgármester volt, aki nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Én azt tudnám neked mondani, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy semmit rólatok, semmit nélkületek. Ebben a kérdéskörben valószínűleg ez nem valósult meg, tehát ez mondjuk úgy, hogy egy ilyen kis fekete pontot azért berajzolnánk, hiszen itt egyetlen polgármesterre, alpolgármesterre senkivel nem történt egyeztetés. Én például más polgármesterekkel beszélve, nekem az volt az álláspontom, hogy hiányzik nekem a szakpolitikai állásfoglalás. Tehát ha azt nézzük, hogy ott van például Gémesi György, aki ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, és nagyon régóta polgármester Gödöllőn, tehát, és azt gondolom, hogy ő egy kiváló szakpolitikus, és megfelelő szinten tudja képviselni szakmai szinten is a polgármestereket, az önkormányzatokat, akkor velük például jó lett volna leülni, egyeztetni, hogy gyerekek, van egy ilyen terv, ti mit gondoltok erről? És hát ez nem történt meg. Tehát előbb történt egy közlés, hogy akkor ez lesz, mielőtt egy szakmai egyeztetés lett volna. Ez meg ugye szembe megy azzal, ami a kampányban elhangzott. Tehát ezért mondom, én beírtam egy fekete pontot Magyar Péternek, de hát. De hogy mit gondolok erről a fizetésről? Nézd, azt tudom mondani, hogyha majd elérünk a folyóhoz, akkor majd megnézzük, hogy megyünk át rajta. Ez most beszédtéma. Ha kommunikációs emberként nézem, akkor ez egy rendkívül populista kijelentés volt, nagyon sokan hozzászóltak, és természetesen mindenki szeret a másik zsebében turkálni, hogy ó, hát akkor a polgármester ne keressen annyit, mint egy gyári munkás. Csak azért azt figyelembe kell venni, hogy a polgármesteri feladat alapvetően egy menedzseri feladat. Tehát neki mindig azon kell dolgoznia, hogy a települését fejlessze, hozzon be vállalkozásokat, szerezzen extra forrásokat, és természetesen a lakosság igényeit minél előbb, minél gyorsabban próbálja meg kiszolgálni, akár azzal, hogy egy nem tudom én útfelület cserével, vagy egy út aszfaltozásával ezt megoldja, akár a közintézmények férőhelyének bővítésével. Tehát ez mind-mind olyan kérdés, amely alapvetően a polgármesternél fut össze. Tehát azt lehetne mondani, hogy a polgármester az egy ilyen helyben lévő ember, akinek mindenről tudnia kell, mert ő az, aki nem egy személyben dönt, de nála fut össze minden információ, és nyilván a képviselőtestet elé fogja tárni, ez 99%-ban így van. Természetesen, és nem akarok azok mellett, a polgármesterek mellett lobbizni, akik lehet, hogy hátradőlnek minden nap, elolvassák a sportot az újságban, és ennyit tudnak hozzátenni a településükhöz. Nyilván őket is demokratikusan megválasztották helyben az emberek, hát aztán majd legközelebb meglátják, hogy lesz. Úgyhogy ebbe a kérdésbe én nem foglalnék állást, én azt mondom, hogy majd ha elértünk a folyóhoz, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont ma reggel olvastam, pont a Telexnek jött ki egy olyan cikke, amiből egy nagyon nagy merítésű statisztikát hoztak össze, vagy felmérést csináltak, hogy irtózatosan magas korrupciós lehetőséget hordoz magában az, hogyha a polgármestereknek visszavágják a fizetését. Tehát ott meg egy nagyon-nagyon erős kontrollt kellene gyakorolnia, amihez nem tudom, hogy személyi állomány vagy megfelelő szintű technikai eszközök léteznek-e, hogy minden egyes polgármestert ellenőrizni tudjanak, hogy mondjuk a kiesett bérüket az hol máshol próbálják meg ugye visszahozni. Hát a korrupció az egy csodás társasjáték Magyarországon is, hogy a médiában számtalan, ugye minden nap látjuk, mert én már a Netflixet is kiköttettem, elég, hogyha parlamenti közvetítést nézek. Szóval ez egy csúnya játék, és én nagyon örülök annak, hogy most végre olyan kormányunk van, aki odafigyel erre, és megpróbálja nyilván minden egyes korrupciós cselekményt felderíteni, és a felelősöket megtalálni, mert ez nem csak az ő igényük volt, hanem egy óriási társadalmi igény is, hogy egyszer végre ebbe az országban legyen már rend, legyen korrupciómentesség, és valahogy próbáljuk meg ezt a bürokráciát tendenciát is egy picit csökkenteni, hogy gördülékenyebb, élhetőbb és szebb jövője legyen a fiataloknak.
9: A polgármesteri fizetések mellett még beszédtéma az is, hogy azbeszttel szennyezett kőzuzalék érkezett Ausztriából, akár a környék településeire is kerülhetett ebből a kőzuzalékból. Ócsán van ilyen kőze, került ide ilyen kőzuzalék, tudsz erről valamit, mi a meglátásod ezt illetően?
14: Nem tudok róla, hogy nálunk történt-e olyan útjavítás, esetleg nem is tudom pontosan, hogy ez milyen kőzuzalék volt, de hogy nem tudok róla, hogy nálunk ebből a szennyezett anyagból került volna Ócsa területére. Azt tudom még neked mondani, hogy a legtöbb ilyen útjavítást, ugye a főútak azok a közúthoz tartoznak Ócsán is, és ott ugye a közút az, aki vagy ő, vagy a vállalkozóján keresztül ezeket az útjavításokat, stb. Elvégzi. Nyilván nekik is vannak beszerzési forrásaik, én azt gondolom, hogy az ő felelősségük az, hogy utána nézzenek annak, hogy került-e ilyen bedolgozásra, és hogy tájékoztassanak minket. Ez idáig nem történt, meg én nagyon bízom benne, hogy a jövőben sem kapok ilyen rossz híreket ezzel kapcsolatban, hogy anyagi érdekből valaki olcsón megvett azbeszttel a szennyezett kavicsot vagy kőzuzalékot rakott volna le, ezzel pedig veszélyeztetve a lakosságot. Nyilván, ha ez volt, akkor annak, ahogy már nálam szokás, nyilván egy rendőrségi feljelentés lesz az eredménye.
9: A globális hírek után térjünk rá a lokális hírekre, hiszen csökkent a képviselőtestület létszáma. Mit tudsz erről nekünk elmondani?
14: Mondhatnám, hogy ez egy természetes fogyás, de nem így van. Az a helyzet, hogy ugye az önkormányzat összetétele az úgy nézett ki, ugye 11 fős volt nálunk az önkormányzat, mert hogy én ugye az egyes körzetben is nyertem, és akkor én ott képviselő is lettem, tehát 11 fős lett a testület. Ebbe bejött 5 darab béke delegált független képviselő, ugye velem együtt, bejött 2 darab független képviselő, és a Fidesz-KDNP részéről pedig 2 képviselő nyert körzetet, és 2 pedig listáról jöttek be. A 2 listás volt, ugye a volt polgármester, és a volt alpolgármester. A volt polgármester ugye még a tavalyi év elején 6 hónap képviselő lét után fölállt, és nem kívánta ezt folytatni. Akkor a listáról következő kardos képviselő érkezett be a testületbe újként, majd idén Murinainé Murár Emília is fölállt, és nem kívánta tovább folytatni ezt a képviselői munkát. Innentől kezdve ugye a helyi választási bizottságnak volt feladata az, hogy az ő listájukon szereplő, még de be nem jutott képviselő jelölteket végig kérdezze, hogy akkor ki az, aki ugye be fog ülni a testületbe. Ez nem lett eredményes, tehát a listán szereplő képviselő jelöltek közül senki nem vállalta ezt a pozíciót, úgyhogy a testületünk 10 főre csökkent. Ez így is törvényes, tehát tudunk tovább dolgozni. Az arány annyiban változott, hogy nem 4 Fidesz-KDNP-s van továbbra a testületben, hanem csak 3.
9: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is, Paul Tamás, Ócsa polgármestere, maradjatok velünk!
1: Sztereó! Sztereó! Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
4: Sztereó!
1: Sztereó!
13: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszer.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Paul Tamás, Ócsa polgármestere. Lokális témákkal folytatjuk, hiszen az a hír járja, hogy gyógypedagógiai csoport indulhat az egyik óvodában. Szerintem mindenki kíváncsi ennek a hátteréről, a megvalósulási metódusáról, és úgy általánosságban erről a témakörről.
4: Brigi, milyen jól informált vagy.
3: Jók a szerkesztőim.
4: Igen. Igen, megjelent az igény nálunk is, hiszen egyre több az olyan gyermek, aki úgynevezett ilyen papírt kap, valamilyen szintű eseni, speciális nevelésű igényű, vagy valami ilyesmi, és ugye ezekkel a gyerekekkel magasabb létszámú csoportokban nagyon nehéz dolgozni, ezért ugye ennek az igénynek is szeretne Ócsaváros önkormányzata megfelelni, hogy nálunk is legyen olyan, ahol ezeket a gyerekeket megfelelő létszámban tudják majd fogadni, és tudják pedagógiailag irányítani, fejleszteni őket. Amit tudni kell erről, hogy a Dózsa óviban szeretnénk ezt megvalósítani, hiszen ott jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy új csoportszobát kell létrehozni, új öltözőhelységgel, különálló mellékhelységekkel, stb. És alapvetően az épület ezt lehetővé teszi, viszont ugye az étrendnek, aki a közétkeztetést csinálja, van ott egy melegítő konyhája. Na most már velük egyeztettünk, hogy nekik igazából nincs akkora helyre szükségük, amelyben jelen pillanatban ők működnek, tehát megszületett a megállapodás, hogy most az önkormányzat kiír tervezésre egy pályázatot, hogyha meg lesz a tervező, akkor nyilván az ő feladata lesz, hogy a meglévő épületben úgy alakítsa át a belső területeket, úgy tervezze át, hogy mindkét fél igényeinek megfeleljen. Tehát a csoportszobát öltözővel, mellékhelyiségekkel, és az étrend számára ugye a tálalókonyha részt is megfelelő nagyságban ugye ki tudják alakítani a már meglévő térben. Na hát az előbb beszéltem a bürokráciáról, ez is egy nagyon hosszú feladat, mint megtudtam, képzeld el, az, aki mondjuk neked tervezett családi házat, az nem tervezhet közintézményt, és nem tervezhet közintézményben sem át bizonyos dolgokat, tehát vannak ilyen különböző minősítések, ez már leszűkíti a lehetőségeket, de ehhez mérten írjuk ki nyilván a tervezésre a pályázatot, és hogyha meg lesz majd a tervező, akkor utána indul a bürokrácia. Tehát mindenféle, tehát tervezés, majd mindenféle engedélykérés, meg mindenféle szakhatósági vizsgálat, és a legvége lesz az, amikor ez az érintett szakasz átépítés kerül és kialakításba megy majd át, hogy akkor tudja fogadni a gyerekeket. Hát ennek valószínűleg a funkcionalitása az jövő szeptemberben lesz realizálva. Gondolom, hogy a nyári szünetben lesznek majd ezek az átépítési munkák, amikor egyébként zárva lesz az óvoda, vagy át lesznek terelve a gyerekek a nyári szünetbe a másik intézménybe. Szóval ez így néz ki, majdnem egy egyéves folyamatról beszélünk, csak azért, hogy ki tudja alakítani még egy új csoportszobát, ahol tudj majd fogadni a gyerekeket. Ez a csoport egyébként 8 fővel fog indulni, azt kell tudni, hogy egy esenis gyerek esetében egy esenis gyerekre osztott pedagógus nagyságrendileg 3 olyan gyerekkel ér föl, akiknek nincs ilyen megállapított valamilyen, minek hívják ezt, segíts egy kicsit.
3: Hát kapnak ilyenkor egy papírt, meg egy kódszámot is általában azok a gyerekek, akik valamiféle fejlesztésre szorulnak.
4: Tehát akkor különböző... nem diagnosztizáltak náluk ilyen fejlesztési kérdést. Oké, köszönöm szépen. Azt gondolják, hogy a polgármesterek mindig mindenhez értenek, de lássuk be, ez nem így van. Alapvetően, ugye, mint beszéltünk róla, ez egy menedzseri feladat, tehát az, hogy egy épületet hogy kell áttervezni, meg hogy milyen, hogy, hát ez megint egy olyan szakterület, amihez nyilván szakemberek segítségét veszük igénybe. De igen, szóval valószínűleg jövő nyáron ez már realizálódni fog, és akkor szeptembertől ugye el tud indulni az, hogy ezeket a gyerekeket is tudják Ócsán fogadni, és az ócsai szülőknek ne kelljen más településekre elvinniuk a gyerekeiket.
3: Szakemberek lesznek, akik Ócsán majd ezeket a gyerekeket fejlesztik és foglalkoznak velük?
4: Igen, ezt feladatként már most megkapta az intézményi igazgató, úgyhogy ő már most dolgozik azon, hogy az indulásra megfelelő képesítéssel és megfelelő létszámban meglegyenek azok a szakemberek, akik tudnak dolgozni dolgozni majd az intézményben. Tehát ebbe előre tudunk szaladni, ez nem olyan nagy falat, ami megoldhatatlan lenne.
3: Gondolom nagy az érdeklődés a csoport iránt.
4: Van, tehát nyilván ezért is kell ezt megcsinálni, mert igény van rá.
3: Közlekedés biztonsággal folytatjuk. Zebrák, gyalogátkelő helyek kerülnek most a fókuszba, hiszen korábban több ígéretet tett erre vonatkozóan az önkormányzat. Hol jár most ez a folyamat?
4: Az ígéret akkor jól megtartják, ugye?
3: Igen.
4: Szóval az van, hogy az Üllői úton 3 gyalogátkelő helyet fogunk csinálni, és ugye arról szóltak a korábbi egyeztetések, hogy 2 megcsinálunk tavasszal, 1 majd ősszel, de képzeld el, hogy a vállalkozó volt olyan jó fej, hogy azt mondta, hogy figyelj, idejövök, megcsinálom mind a 3-at, csak ne kelljen még egyszer felvonulni, és akkor abból 1 majd ősszel kifizettek. Szerintem ez egy óriási jó fej dolog, hogy így fogalmazzak a vállalkozó kivitelező részéről. Mi már azt gondoljuk, hogy júliusban, augusztusban ez meg fog valósulni, mind a 3 gyalogátkelő hely, viszont jön a bürokrácia. Nagyságrendileg 1-1,5 hónapig még biztos, hogy le lesznek zárva, tehát el lesznek kerítve ezek a gyalogátkelőek, hiszen a forgalomba helyezése ezeknek, és ezt a közúttal kell intéznünk, miután ez elkészült, nagyságrendileg 1,5 hónap, és a közlekedési hatósággal is engedélyeztetni kell. Tehát nem elég, hogy előre mentél, kivitelezésre került, minden úgy van, ahogy a nagykönyvben. Nem, ott oké, megvan, és onnan indul egy 1,5 hónapos bürokratikus folyamat, ahol még kijönnek 2 szervezettől, és akkor ők is azt mondják, hogy ámen, ráteszik a pecsétet. Ez egy agyrém. Én nagyon szeretném, hogyha jövőben megszűnnének ezek a dolgok, és amire már egyszer azt mondták, hogy jó, megfelel a kivitelezésnek, az azonnal kapjon engedélyt, hát ne kelljen már 1,5 hónapot várni, és akkor majd a zebra mellett sétálgatnak át az ember, bocsánat, a gyalogátkelő hely mellett sétálgatnak át. A zebra most annyira nem jó, mert 2 is elpusztult, úgy olvastam, de mindegy, szóval a gyalogátkelőek tekintetében, szóval annak nincs jó kommunikáció. Tehát, hogy ott a gyalogátkelő hely, de nem mehetsz át rajta, mert még várni kell egy papírra, meg egy pecsétre, és majd mellette sétálsz át. Tehát, hogy bízunk benne, hogy ezek a kérdések is az önkormányzatokat érintő egyeztetéseken föl fognak merülni, és olyan megoldások fognak születni rá, amelyek nem hátráltatják a kivitelezéseket és a beruházásokat, hanem előre viszik. Mondjuk úgy, hogyha repülőrajtot vesznek ezek a kérdések, akkor azt nagyon fogjuk tudni támogatni.
3: Most ugye 3 gyalogátkelő helyén létesül Ócsán. Szükség van még egyéb gyalogátkelő helyek létesítésére közlekedésbiztonság szempontjából, hogy jár az önkormányzat gondolatmenete témakörben?
4: Nagyon-nagyon sok helyre kellene még biztonságos gyalogátkelő helyet építeni, sőt, 1-2 körforgalom is jó lenne, hogy segítse a forgalmat, mert nyilván te is tudod, vannak olyan kereszteződések, amelyek nyilván a közúthoz tartoznak, de területi adottságaiból fakadóan nem lehet benne mondjuk egy körforgalmat kiépíteni, mert mondjuk egy 40 tonnás nyerges vontató, egy kavicszállító vagy egy nagyobb autóbusz már nem tudna elfordulni benne, és ez szintén balesetveszélyes lenne. Számtalan olyan hely van Ócsán, ahol a közlekedés biztonság érdekében további fejlesztéseket kell végrehajtani. Csak hát ugye itt megint bejön a kérdés, a forrás oldal. Tehát ameddig ugye elvisznek tőlünk, ugye a tavaly évben 390 millió forintot vittek el tőlünk, addig ugye nehéz ezeket a lakossági igényeket kiszolgálni. A lakosság mindebből annyit lát, hogy hát van igény, de nem valósul meg. Hát mit csinálnak ezek ott, tudod? Jogos a felvetés, de ilyenkor ugye elmondjuk, hogy nagyon sok dolog nem rajtunk múlik, tehát forrás nélkül, tudod, elmész a boltba, hogy szeretnék 1 kiló kenyeret venni. Ja, de otthon adtam a pénztárcám. Tudsz kenyeret venni? Nem. Na, nagyságrendileg így van az önkormányzat is, tőlünk elvették a pénztárcát, sőt, oda se adták. Úgyhogy így nehéz kenyeret vásárolni ebben a kérdésben, de igyekszünk minél előbb megteremteni azokat a forrásokat. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni az új önkormányzat, illetve az új országgyűlési képviselőnkkel, tehát hadd ne mondjam, vele az elmúlt 1,5 hétben sokkal többet és sokkal intenzívebb, mélyrehatóbb egyeztetéseket sikerült folytatni, mint az előző országgyűlési képviselővel 1,5 év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy most a kormányzat részéről megvan az a fajta nyitottság és támogatási hajlandóság, amelyre szüksége van az önkormányzatoknak a fejlődéshez.
3: Közbiztonságról, közlekedésbiztonságról még beszélgetni fogunk majd itt az Otthon hangján annak idején, hogyha lesz forrás és lesz miről beszélnünk. Most azonban térjünk rá a régi Bajor étteremre, amiről már több ízben beszélgettünk itt a 93.4-en. Hogy áll most ez a folyamat?
4: Mondjak egy kis előfutást ehhez, igen, hogy mit szerettünk volna, hogy esetleg aki nem hallgatott minket, akkor az őt is képbe helyezzük. Szóval igen, van az önkormányzattal szemben egy épület, ami egy 1300 négyzetméteres telken van, ami ugye étterembesorolású, aként is működött, és a COVID alatt ugye à la carte-nak hívják, amikor bemész, kifizetsz valamit, és akkor azt teszel meg annyit, amennyit bírsz, meg tudsz, de a COVID alatt ez nyilván lecsengett, nem volt forgalom, és akkor az akkori üzemeltető visszaadta a magyar államnak ezt az épületet, mert a magyar állam a tulajdonos, és a nemzeti vagyonkezelő volt az, akihez került. Hát mi ugye képviselőtestületi döntést hoztunk róla, hogy városként kötelességünk például az idősek nappali foglalkoztatóját, gondozóját megvalósítani, de hát ugye a városnak nem volt hozzá megfelelő épülete, se forrása, se semmilyen nem volt hozzá, és akkor hoztunk egy döntést arról, hogy hát akkor a magyar államtól erre a célra, törvény szerint, lehetőség szerint, hogy ezt kérjük meg. Hát ők annyit küldtek vissza, hogy nem. Akkor utána mondtuk, hogy jó, akkor megvesszük pénzért, mondjátok meg, hogy mennyi, és 99 év alatt kifizetnénk. Tudod, ebben az időben volt az, amikor a főbb budapesti vasútállomásokon azt mondták, az akkori kormányzat azt mondta, hogy ugye 99 évre majd bérbeadják, vagy ingyen odaadják üzemeltetésre vállalkozói csoportoknak, vagy vállalkozóknak, és akkor hát mondom, figyelj, ha nekik lehet, akkor tekintsenek úgy ránk, mint vállalkozókra, mi kifizetjük csak 99 év alatt. Nos, erre válasz sem érkezett. Aztán tettünk még egy nekifutást ennek a dolognak, ott már volt egy kis politikai segítség is a háttérben, de erről nyilvánosan nem beszélhetek, mert megkértek rá. Akkor viszont úgy tűnik, hogy megjött az a hajlandóság, hogy rendben van, akkor kötött áron ők fölméretik, hogy mennyi az értéke ennek az ő értékbeslőjük szerint, ezt az árat kiajánlották, és akkor azt mondták, hogy versenyeztetés nélkül ezt az épületet ezen az áron hajlandóak eladni a Ócsaváros önkormányzatának. Nagyon megörültünk neki, én azonnal egyeztettem a pénzügyi vezetőnkkel, hogy egyébként van ennyi pénzünk, vagy hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, mert szükségünk van erre az épületre. Ő azt mondta, hogy nyugodjak meg, kicsit meghúzzuk a nadrágszíjat, de valahogy kiköhögjük ennek az árát. Úgyhogy a testület meghozta a döntést. Én a magam részéről már a szerződést aláírtam a tegnapi napon, még várjuk rá a nemzeti vagyonkezelőnek az aláírását, és ha ez megvan, akkor már csak az utalás van hátra, és 30 napon belül át is adják az épületet nekünk. Ott pedig ígértem én már Ócsán a polgármesteri tájékoztatóba, hogy meg fogom mondani, hogy mennyiért vettük ezt az épületet, és fogok csináltatni azonnal egy ingatlan szakértő értékbeslést, hogy valójában mennyi a piaci értéke. Ott is elmondtam, hogy jelentős különbség van a kettő között, tehát ha üzleti szempontból nézem is, jól jár a város mindenképpen.
3: Erről is beszélgetünk majd annak idején itt az Otthon hangján, ha jól vettem ki a szavaidból, most itt nekünk nem mondod el ezeket az értékeket, de hát mindenre fényre dől előbb vagy utóbb. 10:30 van, folytatjuk Paul Tamással hamarosan a reklámot követően.
1: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
5: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Sztereó.
0: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
1: Sztereó.
2: A Sztereó támogatója az Aranykorona ékszerbolt.

0: amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Paul Tamás, Ócsa polgármestere. A következő témánk a csapadékvíz elvezető árkok, ugyanis tudomásom szerint készülnek ezek az árkok a városban. Hol tart a folyamat most?
4: Kérlek szépen, három helyen már elkészült. Ugye alapvetően az volt a probléma, hogy voltak olyan helyek az utak mellett, ahol mondjuk az autók parkolása miatt megsüllyedhetett a kavicsburkolati felület, vagy valami, és hát ugye ki tudtak alakulni különböző esőzések utáni különböző tócsák, és hát nyilván azért az autókat is összecsapták, közlekedésbiztonsági szempontból is aggályos volt, és hát ugye nem beszéltünk a gyalogosokról, aki ott sétál mellett, és milyen jó egy nagy zuhival indítani, ami nem csak fölülről, hanem oldalról is megérkezik. Úgyhogy nyilván ez is lakossági igény volt, fölmértük, rengeteg hely van ilyen is a városban. Ebből most három, mondjuk úgy, hogy nagyobb kivitelezés megtörtént, de folyamatban lesznek ezek még a továbbiakban is. De mivel a városüzemeltetés és a városban ilyen műszaki megoldások kitalálása, megvalósítás, stb. Alpolgármesteri feladatkörben van utalva, ezért alpolgármester úr lenne az illetékes, aki ebben bővebb információkkal tudna rendelkezni, hogy hol csináltunk, mit csináltunk, mennyibe került, kik csinálták, 100 évre van tervezve, vagy 12, tehát ő lenne a kompetensebb. Én nagyságrendileg tudom azt, hogy mi a folyamat és mik a tervek, de ezek ugye folyamatosak. Olyan a város tulajdonképpen, mint egy családi ház. Sosincs kész, és minden évben találsz rá. 100 évre van tervezve, vagy 12, tehát ő lenne a kompetensebb. Én nagyságrendileg tudom azt, hogy mi a folyamat és mik a tervek, de ezek ugye folyamatosak. Olyan a város

0: tudom, csúnya kifejezéssel mondva, most visznek a vágóhídra. Tehát neki egy kín szenvedés, de én imádom nézni.
1: De jó hír, hogy nem mindig van kameránk, hiszen rádió vagyunk, úgyhogy ezt tudjuk mellőzni. Szóval a következő témánk, hogy eltávolítottak egy plakát helyet, amelyért kompenzációt kapott a város. Mi a történet?
0: Kettő darab ilyen nagyobb útmenti plakát van, illetve már csak volt a városban. Az egyik az Üllői úti vasúti átjáró mellett, a másik pedig a Balcsy-Zsilinszky utca végén, ahogy mész kifelé a városból. A kettő különböző. De beszéljünk most az Üllői útiról. Alapvetően ugye mindenféle reklámcég mindenféle dolgokat kitesz, ugye a választások előtt, alatt ugye folyamatosan kim volt a háború, nem tudom én a mindent, tehát ezek a nyomasztó, borzasztó plakátok egyébként, meg nem tudom, madaras áruház kirakja, hogy most a tejföld 12%-kal olcsóbb nála. Nyilván én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezeknek van létjogosultságuk. Tehát szerintem csúnya, nem esztétikus, ráadásul elmész egy boltba, akkor nem azért mész a boltba, mert látod, hogy náluk a tejföl, nem tudom, 12%-kal éppen olcsóbb. Szóval én nem értek ezzel egyet, de nem ez volt az apropója. Megnézettem, hogy az a terület, amin ez a plakáthely áll, az kié, és kiderült, hogy ez önkormányzati terület. Akkor mondtam, hogy túrjátok elő a szerződését ennek a cégnek, hogy szeretném látni, hogy mennyit fizetnek évente, hiszen az önkormányzati rendelet előírja, hogy reklám tevékenységért adott négyzetméteren mennyit kell fizetni. Nos, szerződést sem találtak. És akkor mondtam, hogy jó, akkor hát írjunk ennek a reklám cégnek, ugye rajta van a táblán, hogy kihez tartozik, hogy akkor beszéljünk róla, hogy akkor kössünk szerződést. Ennek az éves díja, annak az egy plakát helynek valami 300 000 forint lett volna. Tehát ők azt mondták, hogy ők ezt nem tudják kifizetni, vagy nem akarják. Én megmondtam, hogy rendben, semmi probléma, akkor 8 napotok van eltakarítani innen ezt a táblát, mert az, hogy ti pénzt kerestek azon, hogy a város szabályait viszont nem tartjátok be, hát az azért mondjuk úgy, hogy nincs pariban. Úgyhogy el is vitték a táblájukat, meg is szüntették. És akkor mondtam, hogy rendben van, de hát bizonyíthatóan ez a tábla hosszú évek óta ott van, úgyhogy mielőtt beperelem őket, tök jó lenne, ha saját maguktól fognának, és akkor valamilyen kompenzációt adnának a városért, csak azért, hogy a lelkünk egy kicsit megnyugodjon, tudod. És akkor maguktól mindjárt elküldtek 600 000 forintot, és akkor úgy érzik, hogy ez így rendben van. Képviselőtestület örült ennek, hiszen ez is egy talált pénz, amit majd vissza tudunk fordítani a város fejlesztésére. Ez így ment, a másik pedig az Üllői úton, az nagyon érdekes, ugyanis magánterületen van, amire szintén van a városban rendelet, magánterületen egyáltalán nem lehet elhelyezni ilyen táblát, de úgy van magánterületen, hogy egy gázfogadó állomás van az út mellett, ez közforgalom elől el nem zárt, kizárólag a gázfogadó része, de az beljebb van, tehát ez egy közforgalom elől el nem zárt magántulajdonú telek részen helyezkedik el, amelyet ugye bárki meg tud közelíteni az útról. Na hát ott is fölhívtuk az, nem mondom a cég nevét, ennek a gázszolgáltató cégnek a képviselőit, hogy hát van egy ilyen rendelet, és be kéne tartani. Ők azt ígérték, hogy nagyon gyors, ja, fogalmuk nem volt róla, hogy a területükön van ilyen tábla. Természetesen nincs szerződés a reklámcégnek ezzel a gázszolgáltatóval, de ez az ő gondjuk. Mi csak felhívtuk az önkormányzati rendeletre a figyelmüket, és éppen tegnap beszéltünk róla, hogy ez még mindig ott van, úgyhogy mondtam, hogy vizsgálják meg, hogy a településképi rendelet az milyen büntetési tételt ír elő annak vonatkozásában, hogyha valaki ilyet helyez el az egyéb rendeletekkel szemben. Úgyhogy ha amennyiben ez a cég nem távolítatja el a magánterületéről ezt a táblát, akkor valószínűleg kérni fogom jegyző urat, hogy a településképi rendelet megfelelő passzusai alapján hát egyfajta büntetést szabjunk ki akkor a gázszolgáltató cégre, és akkor vegyék már komolyan a kérésünket. Tehát mi mindig igyekszünk barátságosan, közlékenyek lenni, felhívjuk a figyelmet, de amikor azt látjuk, hogy valakit ez egyáltalán nem érdekel, akkor mondjuk úgy, hogy meg szoktam találni annak a módját, hogy érvényt szerezzek a városi rendeleteknek, meg a törvényességnek.
1: Az egyik tábla eltűnt, és menet közben berobbant a nyár, a több településen vízhiány lépett fel itt a környéken. Kérdés, hogy Ócsa esetében hasonlóról tudunk-e beszámolni?
0: Képzeld el, hogy nem. Lehet, hogy ez ma az első jó hír, de nálunk nincs ilyen probléma, azt kell tudni, hogy nálunk ugye a vízszolgáltatás, az Ócsán 3 darab nagy mélységű kútból érhető el, ebből egy van használatba, tehát még van másik 2 tartalék is. Nálunk eddig semmilyen probléma nem fordult elő a vízellátással. A szennyvíz tisztítással kapcsolatban meg most ezt most egy kicsit engedjük el. Itt is egy

0: Nagyon fontos lépéseket tettünk előre, hála az új országgyűlési képviselőknek, hiszen három települést is érint, de mind a három országgyűlési képviselő mögé állt ennek a dolognak, és azt mondták, hogy ez egy nagyon komoly probléma, és ők segítenek ennek a megoldásában, úgyhogy mi mind hárman polgármesterek nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez meg is fog valósulni.
1: Hogy látod, legközelebb, ha jössz a stúdióba, akkor tudunk erről már részletesebben is beszélni, hiszen tényleg több települést is érint ez a témakör, és azért kíváncsiak az emberek arra, hogy mikor lehet előrelépést tapasztalni ebben a témakörben.
0: Én nagyon bízom benne, hogy minden alkalommal, amikor eljövök, akkor a város fejlesztésével és a fennálló problémák megoldásával kapcsolatban konzekvens álláspontot tudok majd megfogalmazni, illetve tájékoztatni a tisztelt hallgatókat is arról, hogy hogyan tudunk előre jutni folyamatosan, és hogyan tudunk fejleszteni, és milyen irányú politikai, illetve pénzügyi segítséget kapunk ehhez. Én lennék a legboldogabb, ha idejönnék, és csak jó híreket tudnék mondani. Brigi, el sem hiszed.
1: Jó hírekkel fogjuk zárni viszont a mai adást itt a 93.4-en, hiszen zajlanak az Ócsai kulturális napok, egy hónap, sok minden várta az érdeklődőket, több mindenről beszámoltunk mi is itt a 93.4-en, de hát még nincs pont a történet végén, még vannak olyan események, ahová várjátok az érdeklődőket, még vannak olyan programpontok, amelyek az Ócsai kulturális napok palettáján szerepelnek.
0: Igen, most megleptél, mert erre nem készültem, tehát programajálóval nem készültem, úgyhogy gyorsan kinyitottam a telefonomat, mert nálunk ugye úgy van, hogy hát az én életem nagyságrendileg hivatali időben az én polgármesteri referensem, vagy a jegyzői referens szervezi a beérkező igényeket, és mindig beírja a naptárba, és én mindig megnézem, hogy na akkor ma mi lesz a dolgom, azon kívül, hogy ilyen tárgyalás olyan, amiről azért tudok. Be van írva például Dabas Rádió, és látod, itt is vagyok.
1: Így van, köszönjük
0: tehát,
1: szépen.
0: De ezt ki nem hagynám. Aztán hát azt kell neked mondanom, hogy a holnapi napon lesz egy nemzeti összetartozás napja, ahol egy megemlékező beszédet fogok mondani. Ide várjuk majd testvérvárosunk Palás polgármesterét is. Ő is egyébként egy tök jó fejpolgár. Egyszer elhívhatnátok ti is, hogy
1: várjuk
0: milyen helyzet Paláston. Majd adok hozzá kontaktot. Tényleg nagyon okos, nagyon tisztelem, nagyon jó városvezetőnek tartom őt. Holnap pedig képzeld el, hogy a pedagógus
1: holnap
0: napot.
1: Után.
0: Bocsánat, igen, június 5 péntek, én már lapoztam, csak lemaradtam gondolatban, szóval június 5-én pedig pedagógus napot fogunk tartani az Egressy Műfházban, ahol köszönteni fogom a pedagógus, és nyilván az év pedagógus a címeket is át fogjuk adni majd. Én jeleztem igazgató uraknak, hogy azért fontos, hogy minél többen eljönnek, hiszen ezt nem csak a város adja, hanem a város képviseletében ugye a diákok is, akik tanulnak, vagy azok a tantestületi tagok, kollégák adják ezt a díjat át azoknak, akikre ő azt mondják, hogy megérdemlik. Szóval bízom benne, hogy kellő létszámban lesznek jelen, és utána természetesen nekik külön lesz egy színházi előadás is, amelyet ők kértek, hogy legyen. Úgyhogy ez nekik a program része. Én sajnos azonban nem fog tudni ott maradni, hiszen nekem majd a katolikus plébánián lesz jelenésem egy nyárköszöntő mulatságon.
1: No, hát akkor jó szórakozást kívánunk a mulatságon, és szép hétvégét, ha már a felé tartunk, hiszen már a pénteki programok között lapozgattunk itt a 93.4-en. Paul Tamásnak köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Szép napot, jó munkát neked.
0: Nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a Bagosi Brothers Company, és a valahol itt a 93.4-en, valahol itt érkezik a menüajánló, aztán pedig Zoltán Timi érkezik ide a stúdióba, úgyhogy maradjatok velünk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata görög gyümölcsleves füstölt sajttal töltött sertésszelet petrezselymes burgonyával és kompottal, gödöllői töltött csirkecomb rizibizivel, sült paprikákkal, vegán sajttal töltött gombafejek kuszkusz salátával, fűszeres sült lazac grill zöldségekkel, parázsburgonyával és bazsalikomos mártással, valamint túrógombóc édes tejföllel és eperrel. A konyha mai ajánlata bodzás szederkrémleves citrusos túróhabbal, görög csirkemell steak dollár burgonyával és görög salátával, lazanya sok sajttal, rántott csirkemell petrezselymes burgonyával és francia salátával, görög grízgombóc áfonyás joghurttal, ez a desszert ajánlat. És akkor nézzük a Sári ABC kínálatát, ami fehérboros pórihagymaleves krutonnal, zöldba főzelék sertés fasírtal, Budapest sertésragú jázmin rizssel, szűzérmék füstölt sajtmártással, burgonya krokettel, kolbászos lilahagymás cheddarral töltött rántott borda, jázmin rizs. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: Hát én nem tudom, hogy vagy vele egy-egy ilyen menüajánló után. Esküszöm, éhes vagyok, pedig még csak 11 óra van. Szia Timi, köszöntelek a stúdióban!
5: Szia Brig, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Éhes?
5: Hát...
0: Mondjuk egy sátot hoztál magaddal, akkor...
5: Próbálok
0: egészség
5: most
0: felé
5: egy kicsit tendelni? Az egészség felé tendelni, igen, de egyébként készültem ebéddel, úgyhogy valamikor majd egy körül én is ebédelek.
0: Reggeli az szokott lenni?
5: Szoktam reggelizni otthon, igen, főleg, hogyha van időm, akkor nagyon szeretem az ilyen rántottás dolgokat, amikre így elő lehet készülni, ki lehet tálalni, de ez főleg hétvégén tud megvalósulni, úgyhogy... Most van, ahogy a kocsiba eszem valamit, harapnivalót.
0: Az egészséges életmódra való átállás, vagy legalábbis az erre való kicsi, nagyobb fókusz, az mit jelent nálad?
5: Igazából én az elmúlt években ülőmunkát végeztem, előtte viszont sokat táncoltam, és megszoktam, hogy én bármit tehetek, az nem számít, hiszen lemozgom, és megvan a 10 000 lépésem, kell számolnom, ez megváltozott, egyébként pedig 32 vagyok, és tök érdekes, hogy már érzem magamon, hogy tényleg mennyivel másabban működik a szervezetem, mint 22 évesen. Úgyhogy próbálok odafigyelni, hogy legyen mozgás, és egy kicsit arra is, hogy mit eszem, mikor eszem, mennyit eszem, úgyhogy hát azért kicsit tudatosabban próbálok élni.
0: Én is mostanában elkezdtem kicsit több gyümölcsöt, zöldséget enni. Én nem vagyok jó gyümölcsevésben, nem tudom neked mennyire, nagyon ritkán kívánok rá, tehát hogy így megjelenik az eper, akkor igen, de egyébként eszembe nem jutna, hogy elrácsáljak mondjuk egy almát így napközben, vagy megigyek 2 liter vizet, az pláne nem. Úgyhogy igen, erre nagyobb fókuszt kell helyezni, ráadásul én már elmúltam 40, úgyhogy nekem már még inkább kéne erre figyelni, de próbálkozom, most smoothie készítőt vettem, úgyhogy készítem a smoothie-kat. Nem mondom, hogy jól lakom tőle, meg hogy a fehérje, meg a rost, meg a nem tudom mi, de legalább elindultam e felé.
5: Én olvastam egy érdekességet, hogy állítólag annál egészségesebben táplálkozunk, minél több szín van a tányérunkon.
0: Aha.
5: Úgyhogy most ez a nagy kihívásom, hogy legyen mindenféle szín rajta, és akkor kicsit megnyugtatom magam, hogy na most is tettem valamit azért, hogy egészségesebben étkezzek, aztán ki tudja, hogy ebből valóban a zöldség, meg a gyümölcs az most nekem is egy prioritás, úgyhogy igyekszem. Ha kívánom, ha nem, azért mindig oda csempészni a tányéromra.
0: No, hát akkor együnk színeseket, és hangoljunk a 93.4-re. Köszönöm, hogy velem ébredtetek, holnap reggel ismétlünk.

0: Let's go már.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzésterkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News,
10: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószer rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokaintömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozat ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okostelefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. június 3-a szerda van. A mai nap a Klotildok és a Bercelek ünnepelnek, és persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. 6 perc elmúlt 11 óra, úgyhogy most belekezdünk a mai Délibábba. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket először itt a Délibábban, majd aztán 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
0: A 70-es,
11: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
11: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

az Ariát és a Valami Amerikát hallhattátok az előző percekben, hamarosan pedig Ági érkezik majd a vételkörzet friss híreivel, de addig is most Dua Lipával folytatjuk a délelőttöt, érkezik a Houdini itt az Otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Teljes felújítást kell végezni az ötös főúton. Lemondott Üllő alpolgármestere. Csapadék érkezhet.
9: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Továbbra is bízik abban Kőszegi Zoltán dabasi polgármester, hogy az ötös főút teljes felújítása megtörténik a belátható jövőben, ugyanis több település érintett a főútvonal mellett. Az út egyik legrosszabb állapotban lévő szakaszán, a Dabas-Gyóni részen felújítottak egy rövid szakaszt, amely a kátyúk miatt már közlekedésbiztonsági kérdéseket is felvetett. Rövidebb szakaszokat már a korábbi években is felújítottak, azonban egészen Soroksártól szükség lenne a rekonstrukcióra.
10: Én továbbra is nagyon bízom abban, hogy az ötös útnak itt az autópálya mellett, mivel nagyon komoly közlekedés bevezető szerepe van, különösen amikor az autópályán valami történik akkor, de az itt élők több település polgárai nevében mondhatom, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy ennek az útnak olyan minősége legyen, ahol biztonsággal jól lehet közlekedni. Tehát nagyon remélem, hogy ennek az útnak a teljes felújítása meg fog történni. Nem azt mondom, hogy egy-két éven belül, de tényleg egy záros határidőn belül. Az ötös út rövidebb szakaszain voltak a korábbi években is felújítások, és hát azt reméltük, vagy azt vártuk, hogy egy teljes hosszában, akár mondjuk Soroksártól Lajosmizséig egy nagy volumenú felújítás valósul meg. Ez még mindig várat magára, ami a mi városunkat és ezt a ennek közvetlen környezetét érinti. Itt nagyon-nagyon leromlott állapotú szakaszokat kellett itt elszenvednünk, és hát itt ebben az elmúlt időszakban elég sokat kilincseltünk. Ez a folyamat, ez oda jutott el az idén évelejére tavaszra, hogy a közútkezelő új igazgatójával egy bejárás keretében átbeszélve és konkrétan megnézve, megszemlélve az állapotokat, a Gyóni állomás és a Vinnyi és Lajos utca közötti rendkívül rossz állapotban lévő szakasz felújítására kaptunk egy konkrét ígéretet. Az ígéret arról szólt, hogy valamikor 2026 tavaszának végén, nyár elején ennek a szakasznak a felújítása megtörténhet. Ott akkor sikerült a helyszín még azt kicsikarnunk ígéretként, hogy ne csak a Vinnyi és Lajos utcáig, hanem lehet, ha lehet, akkor a Motel csomópontig minél távolabb jusson el ez a felújítás.
8: Lemondott Nagyné Prém Szilvia Üllő alpolgármestere. Nagyné Prém Szilvia képviselői mandátumáról is lemondott, így a jövőben nem vállal közéleti szerepet a városban. Vannak helyzetek, amikor az embernek döntenie kell a között, hogy alkalmazkodik ahhoz, amivel már nem tud azonosulni, vagy emelt fővel félreáll, írja közösségi oldalán. Tóth Péter polgármester személyes hangvételű bejegyzésben köszönte meg a képviselői és alpolgármesteri munkáját, illetve döntését tudomásul vette. 7 helyszínen csaptak le a Pest vármegyei rendőrök, köztük Dabason is egy kábítószerrel kapcsolatos akció során. Még tavaly augusztusban jutott el az információ a rendőrökhöz, hogy egy 53 éves férfi Dömsöt környékén drogot árul. A nyomozók adatokat gyűjtöttek, feltérképezték a férfi kapcsolatrendszerét, és hamarosan az is kiderült, kik a vevői, valamint hogy kitől szerzi be a tiltott szert. A szálak végül egy másik férfihoz vezettek, Így a Pest vármegyei nyomozók előtt fokozatosan kirajzolódott a terjesztői lánc. A felderítés végül összehangolt rajtaütéshez vezetett. Május 26-án 5 településen, Szigetszentmiklóson, Dömsödön, Érden, Dabason és Budapesten 7 különböző helyszínen csaptak le. A rajtaütés során rendőrkézre került 2 díler, valamint 6 fogyasztójuk is. A kutatások nem maradtak eredmény nélkül. Kristályt, 23 kiporciózott alufólia pakkot, bennük kábítószergyanús anyaggal, marihuánát, digitális mérleget, a porciózáshoz szükséges eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le a nyomozók. A 2 férfit őrizetbe vették, letartóztatásukat kezdeményezték, amelyet a bíróság elrendelt, írja a közösségi média felületén a vármegyei rendőrség.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt hétvégén a Dabasi Atlétikai Klub versenyzői iskolájukat képviselték az Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén. Balázs Emese Petra, az Ócsai Bólya János gimnázium tanulója súlylökésben 12,56 méterrel javított egyéni csúcsát és a negyedik helyet szerezte meg. Farkas Vince, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter sífutásban 11,31 másodpercre javította egyéni csúcsát, mellyel bejutott a B döntőbe, ahol a 8. helyet szerezte meg. Távolugrásban a kavargó szél megtréfálta, végül a 12. helyen végzett. Borsos Maja, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter sífutásban 13,43 másodpercre javított egyéni csúcsát, amivel csak pár századra maradt le a B döntőről. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
8: Ma nyugat felől vastag front felhőzet terjeszkedik kelet felé, ezért egyre több felé valószínű csapadék a nap folyamán. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökése. A maximumok 17 és 24 fok között alakulnak. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 93.4-re. 93.4 Rádió Dabas. Perceken belül dél lesz, a hírek után pedig folytatjuk a déli bábot, de előtte még most közlekedünk kicsit. Az élőkép szerint lépésben halad a forgalom Duna-Varsályban, a Vörösmarty Mihály utcában és Dunaharasztiban is a Németi úton.
1: Magyarország konstruktív partner lesz, mondta a miniszterelnök Berlinben. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Kitért rá, megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt. Abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvátétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató áru helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2 percen múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a déli báb második órájával, amiben hozom nektek a Fall of the Float, de itt lesz velünk a Black Eyed Peas is, sőt, hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak mára a csillagok.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Déli báb.
3: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Néli Báb.

0: Visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas. Visszarepít a múltba.

0: klasszis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, természetesen ma sem maradhat el a napi horoszkóp, úgyhogy hozom is nektek a csillagok üzeneteit. Drága kos, lendületesen indulhatnak a dolgok körülötted, de nem kell mindenre azonnal reagálnod. Egy kis türelem most nem lassít, inkább segít jól időzíteni. Bika jegyűek. Érdemes figyelni az apró örömökre, mert most ezek adhatnak igazán jó kapaszkodót. Egy kedves gesztus vagy egy nyugodt beszélgetés sokat javíthat a hangulatotokon. Kedves ikrek, a szavaknak most különösen nagy erejük lehet. Ha valamit régóta kerülgetsz, talán épp itt az ideje egyszerűen, természetesen kimondani. Rákok, érzékenyebben vehetitek a környezetetek jelzéseit, de nem kell minden rezdülést magatokra venni. A határaitok kijelölése most legalább olyan fontos, mint a gondoskodás. Oroszlánok, könnyen kerülhettek a figyelem középpontjába, akár különösebb erőlködés nélkül is. Használjátok ezt arra, hogy magabiztosan, de kedvesen mutassátok meg, mit szeretnétek pontosan. Szűzjegy szülöttei. Sok apró részlet kérheti a figyelmeteket, de nem muszáj minden tökéletesre csiszolni. Néha az is nagy eredmény, ha valami egész egyszerűen csak jól működik. Kedves mérleg! Egy kapcsolat vagy beszélgetés finoman helyre billenthet benned valamit. Most különösen fontos lehet, hogy ne csak mások békéjére figyelj, hanem a sajátodra is. Drága Skorpió, erősek lehetnek a megérzéseid, és érdemes is rájuk hallgatni ma. Arra viszont figyelj, hogy ne minden sejtésből legyen azonnali következtetés. Nyilasok, hívhat benneteket valami új, szabadabb, levegősebb irány. Egy spontán ötlet most jó energiákat hozhat, csak ne vállaljátok túl magatokat. Bakjegyűek, a felelősségek most is megtalálhatnak, de nem kell mindent egyedül megoldani. Ha kértek egy kis segítséget, attól nem lesztek kevesebbek, csak okosabbak. Kedves vízöntő, szokatlan gondolatok vihetnek előre, és pont ezekben lehet a legnagyobb erőtök. Ne féljetek más szemszögből ránézni arra, ami eddig beragadt. Végezetül pedig kedves halak. Ma befelé figyelőbb, álmodozóbb

0: hangulat érkezhet, de közben egy gyakorlati döntés is előtérbe kerülhet. A szívetek jó irányt mutathat, csak a jó zenésre hagyjátok teljesen otthon.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Willserker.
1: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után jövünk is vissza a déli bábbal, de most kitekintünk az élőképre, ami azt mutatja, hogy erős a forgalom az M5-ös autópályán Alsó-Pakony és Ócsa között a Budapest felé vezető oldalon, és szintén lassú a haladása az M0-áson is Gyál térségében sávzárás miatt.
1: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025. novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekordvolumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas. 2:13, úgyhogy folytatjuk is a mai déli bábot. A Tudásmorzsákban ma az úgynevezett Sunday Scariesről, azaz a vasárnap esti szorongásról beszélünk majd, és igyekszünk annak is utána járni, hogyan lehet csillapítani ezt az egyébként kellemetlen szorongást. Tartsatok velünk ebben az órában is itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Déli báb,
3: Déli báb, a feje tetejére állt világ.

93.4 Rádió Dabas. Egy különleges programajánlót szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ugyanis Ávalo Soler június 5-én, tehát most pénteken Budapestre érkezik, és hozza magával a kedvelt latin életérzést is. Ahogy néz ember, limitáltan ugyan, de vannak még jegyek a koncertre, úgyhogy ha van kedvetek, pénteken a Barba Negrában élőben is hallhatjátok őt. És hát akkor most vele is megyünk tovább a mai Délibábban. Érkezik Ávalo Soler és a Sofia.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Méli

életben tart egész nap. Rádió Dabas 93.4. Az otthon hangja.

0: tudósi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy az óra elején említettem, a mai tudásmorzsákban az úgynevezett Sunday Scariesnek, azaz a vasárnap esti szorongásnak járunk utána, és arra is választ kapunk, ha ebben szenvedünk, tudunk erre bármilyen hatékony kezelést alkalmazni. Vasárnap este sokaknál megjelenik egy furcsa kettősség. A hétvége még hivatalosan tart, fejben viszont már elindul a hétfő reggel. Ilyenkor a legegyszerűbb feladat is nagyobbnak tűnhet a valóságosnál, és könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy este 10-kor már nem csak a heti teendőiken gondolkodunk, hanem azon is, vajon jó irányba megy az egész életünk. Ezt a jelenséget az angol nyelvű pszichológiai közbeszédben gyakran Sunday Scariesnek, vagyis vasárnapi szorongásnak nevezik. Fontos, hogy ez nem lustaság, se nem hiszti, és nem is egyszerűen túlérzékenység. Inkább arról van szó, hogy az agyunk előre elkezdi feldolgozni a közelgő kötelezettségeket, a munkát, az iskolát, a határidőket és az elintézendő feladatokat. A testünk pedig úgy reagálhat, mintha már benne is lennénk ebbe a stresszes helyzetbe, pedig még csak gondolatban járunk ott. A vasárnap este ezért is érzékeny időszak, mert átmenet a pihenés és a teljesítmény között. A hétfő pszichológiai értelemben sokszor tiszta lapnak tűnik, ezért ilyenkor erősebben jelentkezhet bennünk a változtatás vágya is. Nem véletlen, hogy sok nagy elhatározás vasárnap este születik. Új élet, új munka, új étrend, új időbeosztás, aztán kedden már örülünk, ha megtaláljuk a telefontöltőt. És ez teljesen emberi is. A szakértők szerint érdemes különbséget tenni az átmeneti rossz érzés és a tartós kimerültség között. Ha a vasárnap esti szorongás hétfő délutára már el is múlik, valószínűleg inkább a közelgő hét miatti természetes feszültségről van szó. Ha viszont hetek óta visszatér ugyanaz a nyomottság, fáradtság és kilátástalanság, akkor érdemes komolyabban venni a jelzést, mert lehet, hogy nem csak a hétfővel van gond, hanem a túlterheltséggel is. A jó hír azonban, hogy nem kell vasárnap este az egész életünket újra tervezni. Sokszor már az is segít, ha kikapcsoljuk a munkahelyi értesítéseket, előkészítünk néhány apróságot a következő reggelre, vagy kialakítunk egy megnyugtató esti rutint. Egy séta, egy tea, pár perc tervezés, vagy egyszerűen egy korábbi lefekvés is biztonságérzetet adhat az idegrendszerünknek. A vasárnap esti nyugtalanság tehát nem ellenség, inkább csak egy jelzés. Arra figyelmeztethet, hogy túl sok mindent akarunk egyszerre kézben tartani, vagy kevés valódi pihenést engedhetünk meg magunknak. Ilyenkor nem az a cél, hogy egyetlen este alatt megváltsuk az életünket. Elég, ha csak egy kicsit nyugodtabb hétfőre készítjük fel magunkat.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. 2 óra van, mi pedig kezdjük is a Déli Báb újabb óráját hamarosan, de előtte kicsit közlekedünk. Az Útinform arról ír, hogy az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett, így ott csak a belső sáv járható, jelenleg a 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom.
1: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. Biztonságosan elszállították a feltételezett világháborús robbanótestet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tínédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási, harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 perccel múlt 14 óra, úgyhogy kezdjük is a Déli Báb 4. órájával. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat. Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel, és egy kicsit megemlékezünk majd a bicikli világnapjáról is, hiszen ezt minden év június 3-án tartjuk. Maradjatok velünk ebben az órában is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Monoron a Borvidékek hétvégéje rendezvény miatt június 6-án több strázsahegyi és strázsahegyre vezető út lezárása kerül a forgalom elől a látogatók biztonsága érdekében. Lezárják a strázsahegyi dűlőt a Csokonai utcától, az Írsai Olivér sort a Mendei úttól, illetve a Riesling dűlőt a Locsodi utcától. A pince tulajdonosok a korábbi évekhez hasonlóan behajtási engedélyt igényelhetnek a Vigadó Kulturális és Civil Központban. Valamint mindenkit szeretettel várnak az Irmák Nosztalgia délutánra június 4-én csütörtökön 13 órától Albert Tirsán a Művészetek Házában. Közreműködik Bagi Zoltán és Oswald Marika. A részvétel ugyan ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami megtehető a 0630 222 0575-ös vagy a 0630 181 22 78-as telefonszámon.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Több közlekedés fejlesztési és rekonstrukciós beruházás kezdődött Inárcson. Mégsem veszi át a zöld hulladék gyűjtőzsákok osztását a Mohu gyálon. Még mutatóban lehet pár felhő.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Több közlekedés fejlesztési és rekonstrukciós beruházás kezdődött és kezdődik Inárcson. A Dózsa-György utca tervei már évekkel ezelőtt elkészültek, de eddig nem jutott pénz a felújításra. Most azonban sikerült rá forrást találni, így elkészült az utca, amelyet Szurocki Csaba polgármester az egyik legnagyobb eredménynek értékel. Hamarosan pedig a jelenleg rossz állapotú kereszteződéseket is felújítják.
8: Átadtuk a Tolnai járdát, ami egy nagyon fontos hiánypótló intézkedés volt, illetve beruházás, mert ott a gyermekek a Tolnai utcai iskolába nem tudtak elmenni, csak az úttesten, és ott sikerült ezt megvalósítani. Ez még egyébként a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. Végre a napokban a Dózsa-György utca, ami hát nem tudom hány éve hevert a fiókban ez a terv, nyilvánvalóan azért mondom, hogy hevert, mert forráshiány miatt nem lehetett megvalósítani, és a versenyképes járásokból mi is visszakaptunk egy nagyobb összeget, aminek a nagy részét erre fordítottuk. Azért nagyon jó volt látni, hogy ez az egyik olyan nagyobb beruházás, ami most a polgármesteri létem alatt létrejött, és hát nyilván kimentem megnézni, hogy hogyan haladnak a munkák, és volt ott egy lakó, aki éppen a videózás közben próbált meg hozzám kijönni, és mondtam, hogy pillanat, csak itt éppen videózunk, és rögtön utána megyek, de ő csak meg szeretné szorítani a kezem, és azt mondta nekem, hogy ő 25 éve vár erre. Hát nyilván nem 25 éve kezdődött ez a projekt, de tényleg ez egy olyan megvalósuló terv volt, ami már nagyon-nagyon régóta váratott magára. Egyébként következik majd, ami még rövidesen megkezdődik, ugyanez a cég fogja megcsinálni a korrekciós munkákat, a Fekiácsi József utca, Bajcsi Zsilinszky utca kereszteződésben, ez a régi iskolának a bevezető szakasza, a Marika Virágboltól, illetve a CVA kereszteződésében, az Arany János, Fekiácsi József utca, József utca sarok, valamint a Május 1 utcában kell majd egy nagyobb korrekciót csinálnunk, ez rövidesen megkezdődik.
5: Mégsem veszi át a zöld hulladékgyűjtő zsákok osztását a Mohu gyálon. A Mohu a korábbi döntését nemrégiben úgy módosította, hogy mégsem a Mohu, hanem a július 1-e utáni időszakra is az FCC Magyarország Kft. Biztosítja idén a zöld hulladékos zsákokat a gyáli lakosoknak. Az éves zöld hulladékgyűjtési szezon maradékára 28 darab zsákot fognak átadni. A zsákok átvételére korlátozott idő áll rendelkezésre. Az Arany János Közösségi Házban június 15-én 9-től 18 óráig, illetve az FCC Magyarország Kft. Telephelyén július 4-én és 11-én szombatonként 8-tól 17 óráig lehet személyesen átvenni a zsákokat. A zsákok átvétele személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával történhet. A kerti zöld hulladék csak FCC emblémás lebomló zsákokban helyezhető ki. A Mohu még februárban azt közölte, Július 1-től a hulladékkezelés központosításának következő fázisaként átveszi az FCC-től ezt a feladatot is, azonban most megváltoztatták a döntésüket.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Nem lesz változás a Meton FC Dabas kispadján. A klub hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is Székely Tibor vezetésével készül az MB3-as együttes. A felek sikeresen lezárták az egyeztetéseket, így a vezetőedző és a stáb folytathatja a megkezdett munkát. A dabasi vezetőség elégedett a szakmai munka eredményeivel, amit a csapat játékának fejlődése és a bajnoki tabellán elért előrelépés is igazol. Ennek megfelelően a klub és a szakember egyaránt a közös folytatás mellett tette le a voksát. A szakmai stáb összetételesen változik. Székely Tibor vezetőedző mellett továbbra is Fritz Attila asszisztensedző, Vasvári Zoltán kapusedző és Takács Kornél technikai vezető dolgozik majd a csapat sikeréért. A háttérben már javában zajlik a következő szezon előkészítése. A klubvezetés nem csak a jelenlegi játékos keret tagjaival folytatott egyeztetéseket, hanem a kiszemelt erősítésekkel kapcsolatban is megtörténtek az első tárgyalások. A játékosok és a stáb jelenleg még a nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdetét veszi a felkészülés. Június 10-én indul az egyéni program, míg az első körös edzésre június 15-én kerül sor. A szakmai stáb már összeállította a nyári menetrendet is, amelyben a bajnoki rajtig 6 felkészülési mérkőzés szerepel, az ellenfelek és a pontos időpontok bejelentése a következő hetekben várható. A Dabasnál tehát a stabilitás mellett tették le a voksot, miközben már javában épül a következő idény kerete. A cél egyértelmű, a csapat tovább fejlődjön és az elmúlt szezon eredményére alapozva még sikeresebben szerepeljen az MB3-ban. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
5: Holnap nyugat felől csökkenő felhőzetre számíthatunk. Estére a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 12-17 fok várható, délután zömmel 23-28 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Dabas.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

Június 3-a van, ami egyben a kerékpár világnapja is. Ezt a napot 2018-ban nyilvánította világnappá az ENSZ, mert a kerékpár egyszerű, olcsó, megbízható és környezetbarát közlekedési eszköz is. Több mint 200 éve velünk van, mégis ma is az egyik legjobb válasz a zsúfolt utakra, a drága üzemanyagra és a mozgásszegény hétköznapokra. A bringázás nem csak a földnek tesz jót, hanem nekünk is, hiszen javítja az állóképességet, oldja a stresszt és sokszor még a kedvünket is helyre teszi. Ráadásul nem kell hozzá nagy terv, elég egy rövid kör, egy munkába tekerés, vagy esetleg egy kis esti mozgás levezetésképpen. Szóval ma, ha tehetjük, pattanjunk mi is bringára. Két kerék, kis friss levegő, nulla káros anyag kibocsátás, ennél barátságosabb világnapot nehéz is elképzelni. Ugyan, ha most kinézek az ablakon, itt Dabason éppen elbújt a nap, de így is kiváló az idő a bringázáshoz, és reméljük, hamarosan érkezik hozzá egy kis napfény is, de hát rajtunk nem fog múlni, úgyhogy érkezzen is Bonnie M és a Sunny itt az otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: 93.4 Rádió Dabas. Elérkeztünk a mai déli bábunk végéhez, de a hírek után folytatjuk is a hangárral a délutánt. Az élőkép azt mutatja jelenleg, hogy erős a forgalom az 51-es főúton Dunaharaszti térségében mindkét irányban, valamint Gyálon is a Bem József utcában.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten, Novel, Noticias,
9: Novinky,
8: News.
9: Magyarul és érthetően
8: hírek!
7: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokaintömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe is nem hozott ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, még 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okostelefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel áll szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Nyugat felül tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. De keleten a nap első felében még napos idő várható fátyolfelhőkkel, ezt követően jellemzően ott is megvastagszik a felhőzet. Záporok és zivatarok kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: 93.4 Rádió Dabas. 3 perc múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Majka és Kit Kadi is, de most indítsuk az órát Mester Tamással, érkezik a Szabadíts fel, itt az otthon hangja.
9: A 70-es,
2: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene.
1: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
0: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

Rádió Dabas. Beyoncé és a Single Ladies után a TNT egyik új slágérével megyünk tovább, ugyanis most szombaton birtokba veszik a Budapest Park színpadát. Ahogy fogalmaznak, a lendületük mit sem kopott az évek során, ma is ugyanazra az energiával és közönségsikerrel állnak színpadra, mint pályafutásuk kezdetén. Érkezzen tőlük az egyik leghíresebb slágerük, a Kicsi Kesztenye, itt

0: 93.4 Rádió Dabas. Perceken belül folytatjuk a mai hangert, most viszont kitekintünk az utakra is. Az élőkép azt mutatja jelenleg, hogy erős a forgalom az 51-es főúton Dunaharaszti térségében mindkét irányban, valamint Ócsán is torlódásra kell számítani a Falu Tamás utcában. Vigyázzatok az utakon!
1: Magyarország konstruktív partner lesz, mondta a miniszterelnök Berlinben. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte. Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Kitért rá, megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt. Abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató táró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen. Csütörtökön nyugat felül csökken a felhőzet, napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Egy perccel múlt 16 óra, úgyhogy a hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. Bár ahogy kinézek, itt épp egy nyári zápor kellős közepén vagyunk, de itt van és láthatólag itt is marad a jó idő, és egyre gyakrabban élünk ilyenkor társasági életet is, ezért a mai étel ízesítőben egy nagyon egyszerű, gyors vendégváró falatkák receptjével készültem nektek, ami garantáltan sikert arat majd a baráti körben, úgyhogy maradjatok velünk ebben az órában is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

A No Doubt után Mihályfi Lucáékkal megyünk tovább, akivel múlt héten többek között a most következő Royal című szám keletkezéséről is beszélgettem, de június 13-án akár itt a Dabasgyóni strandbálon is találkozhattok Lucával a Parti sátornál. Érkezik tehát tőle és Pifutól a Royal itt az Otthon hangján.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ahogy elindul a tavaszi és a nyári szezon, egyre gyakrabban vágyunk ki a szabadba, és egyre többször élünk társasági életet is, úgyhogy a vendégváró falatkák különösen népszerűek ebben az időszakban. A mai recept is egy ilyen gyorsan elkészíthető vendégváró lesz, ami nem más, mint a békönbe göngyölt feta mézes mustáros mártogatóssal. A sajthoz szükségetek lesz egy csomag feta sajtra, egy csomag békönre és olajra. A mártogatóshoz pedig negyed bögre majonézre, két evőkanál mézre, két evőkanál dizsoni mustárra és két teáskanál citromlére. Először is a feta sajtot kb. Fél centi vastagra szeletekre vágjuk, majd a szeleteket egy-egy békönnel körbetekerjük. A békönös sajtokat egy kevés olajjal meglocsolt, forró serpenyőbe tesszük, majd mindkét oldalukat pár percig sütjük. Ha ezzel megvagyunk, a majonézt, a mézet, a mustárt és a citromlevet alaposan összekeverjük, és a békönben göngyölt feta sajt mellé mártogatósként kínáljuk. Jó étvágyat és persze jó társaságot is kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. Egy újabb óra végén ismét kitekintünk az utakra. Az élőkép azt mutatja jelenleg, hogy torlódásra kell számítanotok az M0-áson Gyál és Vecsés között Maglód irányában, kb. 9 perccel növekedett a menetidő eddig, valamint az M4-es autót főváros felé vezető oldalán ülő elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, így a 29-es kilométernél a belső sávot lezárták. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel, számolt be mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekordvolumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 17 óra, úgyhogy be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Az előrejelzés szerint hétvégén csodálatos nyári idő vár ránk, úgyhogy a mai kultúrkállóba is igyekeztem ennek megfelelően összeválogatni a programajánlóimat. Tartsatok velem ebben az órában is!
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: Az otthon.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ahogy ma már arról szó volt, június 6-án a TNT zenél a Budapest Park színpadán. Az ikonikus duó 90-es években tört be a köztudatba olyan slágerekkel, mint a Kicsi gesztenye, Titkos üzenet vagy a Bolond, aki sír. Manapság pedig ugyanazzal az energiával szántják fel a színpadot, mint annó. Ezekből az ikonikus slágerekből hoznak majd el egy nagy csokrot a szabad ég alá, de nem hagyják otthon az új dalokat sem. A koncert előtt a Step formáció melegít majd, Dobrádi Ákosék pedig 4:45-kor kezdenek szombaton a Budapest Parkban. Hangolódásképp pedig az egyik új dalukkal, az Ébren álmodtunkkal megyünk most tovább.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Felejthetetlen utazás a francia filmzenék és a mozi világában. Különleges zenei élmény, tisztelgés a francia film két legendás alakja, Alain Delon és Jean-Paul Belmondo előtt. A koncert neves francia zeneszerzők népszerű művein keresztül idézi meg a két ikonikus színész emlékezetes filmjeit, a Primadíjas Budapest Jazz Orchestra és a Vivace vonós kamarazenekar közös tolmácsolásában. A műsor sokszínűségét a változatos zenei stílusok adják, például Ennio Morricone, Nino Rota, Vladimir Kozma és más neves zeneszerzők filmzenéi csendülnek fel. A zenékhez a vizuális hátteret a francia mozi két sármőre, Alain Delon és Jean-Paul Belmondo legemlékezetesebb filmes pillanatai adják, amely egyben tisztelgés is a két ikon előtt. Ebben a két órában 25 csodálatos filmzenét hallhatunk olyan filmekből, mint a Profi, a Szamuráj, a Fekete Tulipán, a Káprázatos, az Ászokásza, a Riói Kaland vagy a Napfogyatkozás. A minőségi zenei élményt a 28 tagú Budapest Jazz Symphonic Orchestra biztosítja, amely a nemzetközileg is elismert Budapest Jazz Orchestra és a Vivace vonós kamarazenekar társulásából jött létre. Az esemény június 6-án szombaton lesz este 7-kor a Várkert Bazárban.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Spelooker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Spelooker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Több közlekedés fejlesztési és rekonstrukciós beruházás kezdődött Inárcson. Mégsem veszi át a zöld hulladékgyűjtő zsákok osztását a Mohu gyálon, még mutatóban lehet pár felhő.
2: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Több közlekedés fejlesztési és rekonstrukciós beruházás kezdődött és kezdődik Inárcson. A Dózsa-György utca tervei már évekkel ezelőtt elkészültek, de eddig nem jutott pénz a felújításra. Most azonban sikerült rá forrást találni, így elkészült az utca, amelyet Szurocki Csaba polgármester az egyik legnagyobb eredménynek értékel. Hamarosan pedig a jelenleg rossz állapotú kereszteződéseket is felújítják.
6: Átadtuk a Tolnai járdát, ami egy nagyon fontos hiánypótló intézkedés volt, illetve beruházás, mert ott a gyermekek a Tolnai utcai iskolában nem tudtak elmenni, csak az úttesten, és ott sikerült ezt megvalósítani. Ez még egyébként a Magyar Falu program keretein belül valósult meg. Végre a napokban a Dózsa-György utca, ami hát nem tudom hány éve hevert a fiókban ez a terv, nyilvánvalóan azért mondom, hogy hevert, mert forráshiány miatt nem lehetett megvalósítani, és a versenyképes járásokból mi is visszakaptunk egy nagyobb összeget, amiből aminek a nagy részét erre fordítottuk. Azért nagyon jó volt látni, hogy ez az egyik olyan nagyobb beruházás, ami most a polgármesteri létem alatt létrejött, és hát nyilván kimentem megnézni, hogy hogyan haladnak a munkák, és volt ott egy lakó, aki éppen a videózás közben próbált meg hozzám kijönni, és mondtam, hogy pillanat, csak itt éppen videózunk, és rögtön utána megyek, de ő csak meg szeretné szorítani a kezem, és azt mondta nekem, hogy 25 éve vár erre. Hát nyilván nem 25 éve kezdődött ez a projekt, de tényleg ez egy olyan megvalósuló terv volt, ami már nagyon-nagyon régóta váratott magára. Egyébként következik majd, ami még rövidesen megkezdődik, ugyanez a cég fogja megcsinálni a korrekciós munkákat, a Fekiács József utca, Bajcsi Zsilinszky utca kereszteződésben, ez a régi iskolának a bevezető szakasza, a Marika Virágbolttól, illetve a CBA kereszteződésében az Arany János, Fekiács József utca, József utca sarok, valamint a Május 1 utcában kell majd egy nagyobb korrekciót csinálnunk, ez rövidesen megkezdődik.
4: Mégsem veszi át a zöld hulladékgyűjtő zsákok osztását a Mohu gyálon. A Mohu a korábbi döntését nemrégiben úgy módosította, hogy mégsem a Mohu, hanem a július 1-e utáni időszakra is az FCC Magyarország Kft. Biztosítja idén a zöld hulladékos zsákokat a gyáli lakosoknak. Az éves zöld hulladékgyűjtési szezon maradékára 28 darab zsákot fognak átadni. A zsákok átvételére korlátozott idő áll rendelkezésre. Az Arany János Közösségi Házban június 15-én 9-től 18 óráig, illetve az FCC Magyarország Kft. Telephelyén július 4-én és 11-én szombatonként 8-tól 17 óráig lehet személyesen átvenni a zsákokat. A zsákok átvétele személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával történhet. A kerti zöld hulladék csak FCC emblémás lebomló zsákokban helyezhető ki. A Mohu még februárban azt közölte, július 1-től a hulladékkezelés központosításának következő fázisaként átveszi az FCC-től ezt a feladatot is, azonban most megváltoztatták a döntésüket.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Nem lesz változás a Meton FC Dabas kispadján. A klub hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is Székely Tibor vezetésével készül az MB3-as együttes. A felek sikeresen lezárták az egyeztetéseket, így a vezetőedző és a stáb folytathatja a megkezdett munkát. A dabasi vezetőség elégedett a szakmai munka eredményeivel, amit a csapat játékának fejlődése és a bajnoki tabellán elért előrelépés is igazol. Ennek megfelelően a klub és a szakember egyaránt a közös folytatás mellett tette le a voksát. A szakmai stáb összetételesen változik. Székely Tibor vezetőedző mellett továbbra is Fritz Attila asszisztensedző, Vasvári Zoltán kapusedző és Takács Kornél technikai vezető dolgozik majd a csapat sikeréért. A háttérben már javában zajlik a következő szezon előkészítése. A klubvezetés nem csak a jelenlegi játékos keret tagjaival folytatott egyeztetéseket, hanem a kiszemelt erősítésekkel kapcsolatban is megtörténtek az első tárgyalások. A játékosok és a stáb jelenleg még a nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdetét veszi a felkészülés. Június 10-én indul az egyéni program, míg az első körös edzésre június 15-én kerül sor. A szakmai stáb már összeállította a nyári menetrendet is, amelyben a bajnoki rajtig 6 felkészülési mérkőzés szerepel, az ellenfelek és a pontos időpontok bejelentése a következő hetekben várható. A Dabasnál tehát a stabilitás mellett tették le a voksot, miközben már javában épül a következő idény kerete. A cél egyértelmű, a csapat tovább fejlődjön és az elmúlt szezon eredményére alapozva még sikeresebben szerepeljen az MB3-ban. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
4: Holnap nyugat felől csökkenő felhőzetre számíthatunk. Estére a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 12-17 fok várható, délután zömmel 23-28 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Lábújhegyen zenéről és táncról párban. A Lábújhegyen új évadában ismét játékra hívja egymást és a közönséget a két előadó, Megyeri Léna tánckritikus és Bősze Ádám zenetörténész. Minden előadáson egy-egy hívószót vagy témát körbejárva idézik meg a tánc és zenetörténet legendás alakjait, megkerülhetetlen mesterműveit és labirincselő történeteit. A zenei és tánc részletekkel gazdagon illusztrált estekre számos izgalmas felfedezéssel készül a publikum számára, úgyhogy ha kedvetek van, tartsatok velük. Előadók tehát Megyeri Léna és Bősze Ádám, a program a Nemzeti Táncszínház kistermében lesz látogatható, június 7-én vasárnap délután 5 órakor.

0: 93.4 Rádió Dabas. Nem sokára 6 óra, úgyhogy ma utoljára közösen megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az élőkép azt mutatja, hogy az M4-es autóút főváros felé vezető oldalán ülő, elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, így a 29-es kilométernél a belső sávot lezárták, így torlódásra kell számítanotok, hogyha arra autóztok. Vigyázzatok az utakon!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ha egy igazi klasszikusra vágytok, akkor ma érdemes a Filmánia csatornájára kapcsolni este 9-kor, ugyanis 1974-es Gyilkosság az Orient Expressen című filmet vetítik majd. Agatha Christie legendás történetében a híres detektív Poirot egy luxus vonaton utazik, amikor az egyik utast holtan találják. A vonat a hó fogságába kerül, így a gyilkos biztosan az utasok között van. A film különlegessége nem csak a fordulatos történet, hanem a parádés szereposztás is. Albert Finney alakítja Poirot, mellette pedig olyan sztárok tűnnek fel, mint Ingrid Bergman, vagy akár Sean Connery. A hangulat elegáns, feszült és titokzatos, mintha egy régi aranyszegélyes könyv lapjai elevenednének meg a vásznon. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, akkor maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Stereo, 7-től pedig a Top 20 ismétlését hallhatjátok, este 9-től pedig érkezik a Szerelem Szerda csupa romantikus szerelmes zenével, holnap reggel aztán újra a Top 20-szal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. Biztonságosan elszállították a feltételezett világháborús robbanótestet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tínédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ilyen volt a reggel.

0: A Sztereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
1: Már is kezdődik a Sztereó, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigé vagyok, velem szemben pedig Paul Tamás, Ócsa polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia, jó reggelt, köszöntelek Brigé, és köszöntöm a rádiódobos hallgatóit is.
1: Természetesen a Facebookon élőben lehet követni a mostani beszélgetést, és várjuk a kérdéseket is a 29562-562-es telefonszámra. Vágjunk is bele, hiszen rengeteg kérdésünk van, rengeteg témával érkeztél hozzánk ide a stúdióba. Az első az önkormányzatiság kérdésköre. Ezzel kapcsolatosan most sok minden lebeg a médiumokban, illetve sok mindent hallani, polgármesteri fizetések csökkentéséről, etc. etc. Hogy látod te az önkormányzatiság témakörét, egyáltalán mi a polgármester feladata manapság, és te hogy látod magadat ebben a témakörben?
2: Sok kérdés volt.
1: Sok kérdés volt, ez így kiválogathatod, amit neked tetszik.
2: Próbáljuk szétbontani. Önkormányzatiság kérdésével kapcsolatban azt tudnám mondani, ugye, hogy a leendő miniszterelnök ugye már a kampányban is megfogalmazta, hogy az önkormányzatoknak szeretnék visszaadni az önkormányzatiságból az ön szót, tehát hogy a helyügyek helyben dőljenek el, ami egy, én azt gondolom, hogy a választásokat nézve rendkívül magas támogatottságot adott. Nyilván nem csak ez az egyetlen kérdés volt, de ugye önkormányzati képviselőként, polgármesterként ez rendkívül fontos, hiszen látjuk azokat a hiányosságokat, amelyeket az előző kormányzati ciklusban kellett elszenvedniük, megélniük az önkormányzatoknak. Ugye itt főként beszélhetnék ugye a pénzügyi elvonásokról, a forráshiányokról, aztán beszélhetnénk a különböző jogkörök elvételéről, de az mégiscsak egy abszurd dolog, de ezt idézőjelbe raknám, hogy az építési hatósági munkát ugye elvonták az önkormányzatoktól, központosították, így például egy Ócsán épülő házról gyálon döntenek az építési hatóság, hogy lehet vagy nem, és az önkormányzat nincs is tudomása erről, hogy ott egyébként épül egy ház és milyen. Tehát én azt gondolom, hogy a meglévő szabályozás az megfelelő szintű, de nem baj az, hogyha az önkormányzattal is van egyfajta egyeztetés ebben a kérdésben. Tehát nagyon bízom benne, hogy rengeteg olyan feladatot, amely valóban a helyiekről kell, hogy szóljon, azokat visszakap az önkormányzat, és megfelelő lakossági egyeztetés mellett közösen tud dönteni a Ócsa népe, az őket képviselő képviselőkkel együtt abban, hogy merre menjen a település, mi az, ami legyen fejlesztve, mi ne, és nyilván a megfelelő szintű kontroll is hozzá tartozik, hiszen magasabb szintű jogszabályok alapján például az adózást azt nyilván megcsinálják a kollégák, de például, hogyha a gépjármű adót visszaadnák, amit régen elvettek, akkor egy pénzügyileg mindjárt egy picit stabilabb tudna lenni minden település, azt gondolom. Aztán ugye kérdezted, hogy mi van a fizetés csökkentéssel. Én tudom, hogy ez most nagyon nagy téma, ugye rengeteg polgármester volt, aki nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Én azt tudnám neked mondani, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy semmit rólatok, semmit nélkületek. Ebben a kérdéskörben valószínűleg ez nem valósult meg, tehát ez mondjuk úgy, hogy egy ilyen kis fekete pontot azért berajzolnánk, hiszen itt egyetlen polgármester, alpolgármesterre senkivel nem történt egyeztetés. Én például más polgármesterekkel beszélve, nekem az volt az álláspontom, hogy hiányzik nekem a szakpolitikai állásfoglalás. Tehát ha azt nézzük, hogy ott van például Gémesi György, aki ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, és nagyon régóta polgármester Gödöllőn, tehát, és azt gondolom, hogy ő egy kiváló szakpolitikus, és megfelelő szinten tudja képviselni szakmai szinten is a polgármestereket, az önkormányzatokat, akkor velük például jó lett volna leülni, egyeztetni, hogy gyerekek, van egy ilyen terv, ti mit gondoltok erről? És hát ez nem történt meg, tehát előbb történt egy közlés, hogy akkor ez lesz, mielőtt egy szakmai egyeztetés lett volna, ez meg ugye szembe megy azzal, ami a kampányban elhangzott, tehát ezért mondom, én beírtam egy fekete pontot Magyar Péternek, de hát. De hogy mit gondolok erről a fizetésnek? Nézd, azt tudom mondani, hogyha majd elérünk a folyóhoz, akkor majd megnézzük, hogy megyünk át rajta. Ez most beszédtéma, ha kommunikációs emberként nézem, akkor ez egy rendkívül populista kijelentés volt, nagyon sokan hozzászóltak, és természetesen mindenki szeret a másik zsebében turkálni, hogy ó, hát akkor a polgármester ne keressen annyit, mint egy gyári munkás. Csak azért azt figyelembe kell venni, hogy a polgármesteri feladat alapvetően egy menedzseri feladat. Tehát neki mindig azon kell dolgoznia, hogy a települését fejlessze, hozzon be vállalkozásokat, szerezzen extra forrásokat, és természetesen a lakosság igényeit minél előbb, minél gyorsabban próbálja meg kiszolgálni, akár azzal, hogy egy nem tudom én útfelület cserével, vagy egy út aszfaltozásával ezt megoldja, akár a közintézmények férőhelyének bővítésével. Tehát ez mind olyan kérdés, amely alapvetően a polgármesternél fut össze. Tehát azt lehetne mondani, hogy a polgármester az egy ilyen helyben lévő ember, akinek mindenről tudnia kell, mert ő az, aki nem egyszer személyben dönt, de nála fut össze minden információ, és nyilván a képviselőtestet elé fogja tárni, ez 99%-ban így van. Természetesen, és nem akarok azok mellett, a polgármesterek mellett lobbizni, akik lehet, hogy hátradőlnek minden nap, elolvassák a sportot az újságban, és ennyit tudnak hozzátenni a településükhöz. Nyilván őket is demokratikusan megválasztották helyben az emberek, hát aztán majd legközelebb meglátják, hogy lesz. Úgyhogy ebbe a kérdésbe én nem foglalnék állást, én azt mondom, hogy majd ha elértünk a folyóhoz, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont ma reggel olvastam, pont a Telexnek jött ki egy olyan cikke, amiből egy nagyon nagy merítésű statisztikát hoztak össze, vagy felmérést csináltak, hogy irtózatosan magas korrupciós lehetőséget hordoz magában az, hogyha a polgármestereknek visszavágják a fizetését. Tehát ott meg egy nagyon-nagyon erős kontrollt kellene gyakorolnia, amihez nem tudom, hogy személyi állomány vagy megfelelő szintű technikai eszközök léteznek-e, hogy minden egyes polgármestert ellenőrizni tudjanak, hogy mondjuk a kiesett bérüket az hol máshol próbálják meg ugye visszahozni. Hát a korrupció az egy csodás társasjáték Magyarországon is, hogy a médiában számtalan, ugye minden nap látjuk, mert én már a Netflixet is kiköttettem, elég, hogy a parlamenti közvetítést nézek. Szóval ez egy csúnya játék, és én nagyon örülök annak, hogy most végre olyan kormányunk van, aki odafigyel erre, és megpróbálja nyilván minden egyes korrupciós cselekményt felderíteni, és a felelősöket megtalálni, mert ez nem csak az ő igényük volt, hanem egy óriási társadalmi igény, és hogy egyszer végre ebbe az országban legyen már rend, legyen korrupciómentesség, és valahogy próbáljuk meg ezt a bürokráciát is egy picit csökkenteni, hogy gördülékenyebb, élhetőbb és szebb jövője legyen a fiataloknak.
1: A polgármesteri fizetések mellett még beszédtéma az is, hogy azbeszttel szennyezett kőzuzalék érkezett Ausztriából, akár a környék településeire is kerülhetett ebből a kőzuzalékból. Ócsán van ilyen kőze, került ide ilyen kőzuzalék, tudsz erről valamit? Mi a meglátásod ezt illetően?
2: Nem tudok róla, hogy nálunk történt-e olyan útjavítás, esetleg nem is tudom pontosan, hogy ez milyen kőzuzalék volt, de hogy nem tudok róla, hogy nálunk ebből a szennyezett anyagból került volna Ócsa területére. Azt tudom még neked mondani, hogy a legtöbb ilyen útjavítást, ugye a főutak azok a közúthoz tartoznak Ócsán is, és ott ugye a közút az, aki vagy ő, vagy a vállalkozóján keresztül ezeket az útjavításokat stb. Elvégzi. Nyilván nekik is vannak beszerzési forrásaik, én azt gondolom, hogy az ő az, hogy utána nézzenek annak, hogy került-e ilyen bedolgozásra, és hogy tájékoztassanak minket. Ez idáig nem történt, meg én nagyon bízom benne, hogy a jövőben sem kapok ilyen rossz híreket ezzel kapcsolatban, hogy anyagi érdekből valaki olcsón megvett azbeszt a szennyezett kavicsot vagy kőzuzalékot rakott volna le, ezzel pedig veszélyeztetve a lakosságot. Nyilván, ha ez volt, akkor annak, ahogy már nálam szokás, nyilván egy rendőrségi feljelentés lesz az eredménye.
1: A globális hírek után térjünk rá a lokális hírekre, hiszen csökkent a képviselőtestület létszáma. Mit tudsz erről nekünk elmondani?
2: Mondhatnám, hogy ez egy természetes fogyás, de nem így van. Az a helyzet, hogy ugye az önkormányzat összetétele az úgy nézett ki, ugye 11 fős volt nálunk az önkormányzat, mert hogy én ugye az egyes körzetben is nyertem, és akkor én ott képviselő is lettem, tehát 11 fős lett a testület. Ebbe bejött 5 darab béke delegált független képviselő, ugye velem együtt bejött 2 darab független képviselő, és a Fidesz-KDNP részéről pedig 2 képviselő nyert körzetet, és 2 pedig listáról jöttek be. A 2 listás volt ugye a volt polgármester és a volt alpolgármester. A volt polgármester ugye még a tavalyi év elején 6 hónap képviselő lét után fölállt, és nem kívánta ezt folytatni. Akkor a listáról következő kardos képviselő érkezett be a testületbe újként, majd idén Murinainé Murár Emília is fölállt, és nem kívánta tovább folytatni ezt a képviselői munkát. Innentől kezdve ugye a helyi választási bizottságnak volt feladata az, hogy az ő listájukon szereplő, még de be nem jutott képviselő jelölteket végig kérdezze, hogy akkor ki az, aki ugye be fog ülni a testületbe. Ez nem lett eredményes, tehát a listán szereplő képviselő jelöltek közül senki nem vállalta ezt a pozíciót, úgyhogy a testületünk 10 főre csökkent. Ez így is törvényes, tehát tudunk tovább dolgozni. Az arány annyiban változott, hogy nem 4 Fidesz-KDNP-s van továbbra a testületben, hanem csak 3.
1: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is, Paul Tamás, Ócsa polgármestere. Maradjatok velünk!

0: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
1: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Paul Tamás, Ócsa polgármestere. Lokális témákkal folytatjuk, hiszen az a hír járja, hogy gyógypedagógiai csoport indulhat az egyik óvodában. Szerintem mindenki kíváncsi ennek a hátteréről, a megvalósulási metódusáról, és úgy általánosságban erről a témakörről.
2: Igen, megjelent az igény nálunk is, hiszen egyre több az olyan gyermek, aki úgynevezett ilyen papírt kap, valamilyen szintű eseni, speciális nevelésű igényű, vagy valami ilyesmi, és ugye ezekkel a gyerekekkel magasabb létszámú csoportokban nagyon nehéz dolgozni, ezért ugye ennek az igénynek is szeretne Ócsaváros önkormányzata megfelelni, hogy nálunk is legyen olyan, ahol ezeket a gyerekeket megfelelő létszámban tudják majd fogadni, és tudják pedagógiailag irányítani, fejleszteni őket. Amit tudni kell erről, hogy a Dózsa óviban szeretnénk ezt megvalósítani, hiszen ott jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy új csoportszobát kell létrehozni, új öltözőhelységgel, különálló mellékhelységekkel, stb. És alapvetően az épület ezt lehetővé teszi, viszont ugye az étrendnek, aki a közétkeztetést csinálja, van ott egy melegítő konyhája. Na most már velük egyeztettünk, hogy nekik igazából nincs akkora helyre szükségük, amelyben jelen pillanatban ők működnek, tehát megszületett a megállapodás, hogy most az önkormányzat kiír tervezésre egy pályázatot, hogyha meg lesz a tervező, akkor nyilván az ő feladata lesz, hogy a meglévő épületben úgy alakítsa át a belső területeket, úgy tervezze át, hogy mindkét fél igényeinek megfeleljen. Tehát a csoportszobát öltözővel, mellékhelységekkel, és az étrend számára ugye a tálaló konyha részt is megfelelő nagyságban ugye ki tudják alakítani a már meglévő térben. Na hát az előbb beszéltem a bürokráciáról, ez is egy nagyon hosszú feladat, mint megtudtam, képzeld el, az, aki mondjuk neked tervezett családi házat, az nem tervezhet közintézményt, és nem tervezhet közintézményben sem át bizonyos dolgokat, tehát vannak ilyen különböző minősítések, ez már leszűkíti a lehetőségeket, de ehhez mérten írjuk ki nyilván a tervezésre a pályázatot, és hogyha meg lesz majd a tervező, akkor utána indul a bürokrácia. Tehát mindenféle tervezés, majd mindenféle engedélykérés, meg mindenféle szakhatósági vizsgálat, és a legvége lesz az, amikor ez az érintett szakasz átépítésre kerül, és kialakításba megy majd át, hogy akkor tudja fogadni a gyerekeket. Hát ennek valószínűleg a funkcionalitása az jövő szeptemberben lesz realizálva. Gondolom, hogy a nyári szünetben lesznek majd ezek az átépítési munkák, amikor egyébként zárva lesz az óvoda, vagy át lesznek terelve a gyerekek a nyári szünetbe a másik intézménybe. Szóval ez így néz ki, majdnem egy egyéves folyamatról beszélünk, csak azért, hogy ki tudja alakítani még egy új csoportszobát, ahova tudj majd fogadni a gyerekeket. Ez a csoport egyébként 8 fővel fog indulni, azt kell tudni, hogy egy esenis gyerek esetében egy esenis gyerekre osztott pedagógus nagyságrendileg 3 olyan gyerekkel ér föl, akiknek nincs ilyen megállapított valamilyen, minek hívják ezt, segíts egy kicsit.
1: Hát kapnak ilyenkor egy papírt, meg egy kódszámot is általában azok a gyerekek, akik valamiféle fejlesztésre szorulnak.
2: Tehát akkor különböző... nem diagnosztizáltak náluk ilyen fejlesztési kérdést. Oké, köszönöm szépen. Azt gondolják, hogy a polgármesterek mindig mindenhez értenek, de lássuk be, ez nem így van. Alapvetően ez, ugye, mint beszéltünk róla, ez egy menedzseri feladat, tehát az, hogy egy épületet hogy kell áttervezni, meg hogy milyen, hogy, hát ez megint egy olyan szakterület, amihez nyilván szakemberek segítségét veszük igénybe. De igen, szóval valószínűleg jövő nyáron ez már realizálódni fog, és akkor szeptembertől ugye el tud indulni az, hogy ezeket a gyerekeket is tudják Ócsán fogadni, és az ócsai szülőknek ne kelljen más településekre elvinniuk a gyerekeiket.
1: Szakemberek lesznek, akik Ócsán majd ezeket a gyerekeket fejlesztik és foglalkoznak velük?
2: Igen, ezt feladatként már most megkapta az intézményi igazgató, úgyhogy ő már most dolgozik azon, hogy az indulásra megfelelő képesítéssel és megfelelő létszámban meglegyenek azok a szakemberek, akik tudnak dolgozni majd az intézményben. Tehát ebbe előre tudunk szaladni, ez nem olyan nagy falat, ami megoldhatatlan lenne.
1: Gondolom, nagy az érdeklődés a csoport iránt.
2: Van, tehát nyilván ezért is kell ezt megcsinálni, mert igény van rá.
1: Közlekedés biztonsággal folytatjuk. Zebrák, gyalog átkelő helyek kerülnek most a fókuszba, hiszen korábban több ígéretet tett erre vonatkozóan az önkormányzat. Hol jár most ez a folyamat?
2: Az ígéret akkor jól megtartják, ugye?
1: Igen.
2: Szóval az van, hogy az Üllői úton 3 gyalog átkelő helyet fogunk csinálni, és ugye arról szóltak a korábbi egyeztetések, hogy 2 megcsinálunk tavasszal, 1 majd ősszel, de képzeld el, hogy a vállalkozó volt olyan jó fej, hogy azt mondta, hogy figyelj, idejövök, megcsinálom mind a 3-at, csak ne kelljen még egyszer felvonulni, és akkor abból 1 majd ősszel kifizettek. Szerintem ez egy óriási jó fej dolog, hogy így fogalmazzak a vállalkozó kivitelező részéről. Mi már azt gondoljuk, hogy júliusban, augusztusban ez meg fog valósulni, mind a 3 gyalog átkelő hely, viszont jön a bürokrácia. Nagyságrendileg 1-1,5 hónapig még biztos, hogy le lesznek zárva, tehát el lesznek kerítve ezek a gyalogátkelőek, hiszen forgalomba helyezése ezeknek, és ezt a közúttal kell egyezni, intéznünk, miután ez elkészült, nagyságrendileg másfél hónap, és a közlekedési hatósággal is engedélyeztetni kell. Tehát nem elég, hogy előre mentél, kivitelezésre került, minden úgy van, ahogy a nagykönyvben, nem, ott oké, megvan, és onnan indul egy másfél hónapos bürokratikus folyamat, ahol még kijönnek két szervezettől, és akkor ők is azt mondják, hogy ámen, ráteszik a pecsétet. Ez egy agyrém, én nagyon szeretném, hogyha jövőben megszűnnének ezek a dolgok, és amire már az egyszer azt mondták, hogy jó, megfelel a kivitelezésnek, az azonnal kapjon engedélyt, hát ne kelljen már a másfél hónapot várni, és akkor majd a zebra mellett sétálgatnak át az ember, bocsánat, a gyalogátkelő hely mellett sétálgatnak át. A zebra most annyira nem jó, mert kettő is elpusztult, úgy olvastam, de na mindegy, szóval a gyalogátkelőek tekintetében, szóval az annak nincs jó kommunikáció. Tehát, hogy ott a gyalogátkelő hely, de nem mehetsz át rajta, mert még várni kell egy papírra, meg egy pecsétre, és majd mellette sétálsz át. Tehát, hogy bízunk benne, hogy ezek a kérdések is az önkormányzatokat érintő egyeztetéseken föl fognak merülni, és olyan megoldások fognak születni rá, amelyek nem hátráltatják a kivitelezéseket és a beruházásokat, hanem előre viszik. Mondjuk úgy, hogyha repülőrajtot vesznek ezek a kérdések, akkor azt nagyon fogjuk tudni támogatni.
1: Most ugye három gyalogátkelőhely létesül Ócsán. Szükség van még egyéb gyalogátkelőhelyek létesítésére közlekedésbiztonság szempontjából, hogy jár az önkormányzat gondolatmenete témakörben?
2: Nagyon-nagyon sok helyre kellene még biztonságos gyalogátkelőhelyet építeni, sőt, egy-két körforgalom is jó lenne, hogy segítse a forgalmat, mert nyilván te is tudod, vannak olyan kereszteződések, amelyek nyilván a közúthoz tartoznak, de területi adottságaiból fakadóan nem lehet benne mondjuk egy körforgalmat kiépíteni, mert mondjuk egy 40 tonnás nyerges vontató, egy kavicszállító vagy egy nagyobb autóbusz már nem tudna elfordulni benne, és ez szintén balesetveszélyes lenne. Számtalan olyan hely van Ócsán, ahol a közlekedés biztonság érdekében további fejlesztéseket kell végrehajtani, csak hát ugye itt megint bejön a kérdés, a forrás oldal. Tehát ameddig ugye elvisznek tőlünk, ugye tavaly évben 390 millió forintot vittek el tőlünk, addig ugye nehéz ezeket a lakossági igényeket kiszolgálni. A lakosság mindebből annyit lát, hogy hát van igény, de nem valósul meg. Hát mit csinálnak ezek ott? Tudod. Jogos a felvetés, de ilyenkor ugye elmondjuk, hogy nagyon sok dolog nem rajtunk múlik, tehát forrás nélkül. Tudod, elmész a boltba, hogy szeretnék egy kiló kenyeret venni. Ja, de otthon adtam a pénztárcám. Tudsz kenyeret venni? Nem. Na, nagyságrendileg így van az önkormányzat is. Tőlünk elvették a pénztárcát, sőt, oda se adták, úgyhogy így nehéz kenyeret vásárolni ebben a kérdésben, de igyekszünk minél előbb megteremteni azokat a forrásokat. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni az új önkormányzat, illetve az új országgyűlési képviselőnkkel, tehát hadd ne mondjam, vele az elmúlt másfél hétben sokkal többet és sokkal intenzívebb, mélyrehatóbb egyeztetéseket sikerült folytatni, mint az előző országgyűlési képviselővel másfél év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy most a kormányzat részéről megvan az a fajta nyitottság és támogatási hajlandóság, amelyre szüksége van az önkormányzatoknak a fejlődéshez.
1: Közbiztonságról, közlekedésbiztonságról még beszélgetni fogunk majd itt az Otthon hangján annak idején, hogyha lesz forrás és lesz miről beszélnünk. Most azonban térjünk rá a régi Bajor étteremre, amiről már több ízben beszélgettünk itt a 93.4-en. Hogy áll most ez a folyamat?
2: Mondjak egy kis előfutást ehhez, igen, hogy mit szerettünk volna, hogy esetleg aki nem hallgatott minket, akkor az őt is képbe helyezzük. Szóval igen, van az önkormányzattal szemben egy épület, ami egy 1300 négyzetméteres telken van, ami ugye étterembesorolású, aként is működött, és a COVID alatt ugye à la carte-nak hívják, amikor bemész, kifizetsz valamit, és akkor azt teszel meg annyit, amennyit bírsz, meg tudsz, de a COVID alatt ez nyilván lecsengett, nem volt forgalom, és akkor az akkori üzemeltető visszaadta a magyar államnak ezt az épületet, mert a magyar állam a tulajdonos, és a nemzeti vagyonkezelő volt az, akihez került. Hát mi ugye képviselőtestületi döntést hoztunk róla, hogy városként kötelességünk például az idősek nappali foglalkoztatóját, gondozóját megvalósítani, de hát ugye a városnak nem volt hozzá megfelelő épülete, se forrása, se semmilyen nem volt hozzá, és akkor hoztunk egy döntést arról, hogy hát akkor a magyar államtól erre a célra, törvény szerint, lehetőség szerint, hogy ezt kérjük meg. Hát ők annyit küldtek vissza, hogy nem. Akkor utána mondtuk, hogy jó, akkor megvesszük pénzért, mondjátok meg, hogy mennyi, és 99 év alatt kifizetnénk. Tudod, ebben az időben volt az, amikor a fő budapesti vasútállomásokon azt mondták, az akkori kormányzat azt azt mondta, hogy ugye 99 évre majd bérbeadják, vagy ingyen odaadják üzemeltetésre vállalkozói csoportoknak, vagy vállalkozóknak, és akkor hát mondom, figyelj, ha nekik lehet, akkor tekintsenek úgy ránk, mint vállalkozókra, mi kifizetjük csak 99 év alatt. Nos, erre válasz sem érkezett. Aztán tettünk még egy nekifutást ennek a dolognak, ott már volt egy kis politikai segítség is a háttérben, de erről nyilvánosan nem beszélhetek, mert megkértek rá. Akkor viszont úgy tűnik, hogy megjött az a hajlandóság, hogy rendben van, akkor kötött áron ők fölméretik, hogy mennyi az értéke ennek az ő értékbeslőjük szerint, ezt az árat kiajánlották, és akkor azt mondták, hogy versenyeztetés nélkül ezt az épületet ezen az áron hajlandóak eladni a Ócsaváros önkormányzatának. Nagyon megörültünk neki, én azonnal egyeztettem a pénzügyi vezetőnkkel, hogy egyébként van ennyi pénzünk, vagy hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, mert szükségünk van erre az épületre. Ő azt mondta, hogy nyugodjak meg, kicsit meghúzzuk a nadrágszíjat, de valahogy kiköhögjük ennek az árát. Úgyhogy a testület meghozta a döntést, én a magam részéről már a szerződést aláírtam a tegnapi napon, még várjuk rá a Nemzeti Vagyonkezelőnek az aláírását, és ha ez megvan, akkor már csak az utalás van hátra, és 30 napon belül át is adják az épületet nekünk. Ott pedig ígértem én már Ócsán a polgármesteri tájékoztatóba, hogy meg fogom mondani, hogy mennyiért vettük ezt az épületet, és fogok csináltatni azonnal egy ingatlan szakértő értékbeslést, hogy valójában mennyi a piaci értéke. Ott is elmondtam, hogy jelentős különbség van a kettő között, tehát ha üzleti szempontból nézem is, jól jár a város mindenképpen.
1: Erről is beszélgetünk majd annak idején itt az Otthon hangján, ha jól vettem ki a szavaidból, most itt nekünk nem mondod el ezeket az értékeket, de hát mindenre fényre dől előbb vagy utóbb. 10:30 van, folytatjuk Paul Tamással hamarosan a reklámot követően.
3: Rádió Dabas,
4: a régió leghallgatottabb rádiója.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A Sztereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
1: Folytatjuk a Sztereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján, vendégünk továbbra is Paul Tamás, Ócsa polgármestere. A következő témánk a csapadékvíz elvezető árkok, ugyanis tudomásom szerint készülnek ezek az árkok a városban. Hol tart a folyamat most?
2: Kérlek szépen, három helyen már elkészült. Ugye alapvetően az volt a probléma, hogy voltak olyan helyek az utak mellett, ahol mondjuk az autók parkolása miatt megsüllyedhetett a nem tudom, kavicsburkolati felület vagy valami, és ott ugye ki tudtak alakulni különböző esőzések utáni különböző tócsák, és hát nyilván azért az autókat is összecsapták, közlekedésbiztonsági szempontból is aggályos volt, és hát ugye nem beszéltünk a gyalogosokról, aki ott sétál mellett, és milyen jó egy nagy zuhival indítani, ami nem csak fölülről, hanem oldalról is megérkezik. Úgyhogy nyilván ez is lakossági igény volt, fölmértük, rengeteg hely van ilyen is a városban. Ebből most három, mondjuk úgy, hogy nagyobb kivitelezés megtörtént, de folyamatban lesznek ezek még a továbbiakban is. De mivel a városüzemeltetés és a városban ilyen műszaki megoldások kitalálása, megvalósítása, stb. Alpolgármesteri feladatkörben van utalva, ezért alpolgármester úr lenne az illetékes, aki ebben bővebb információkkal tudna rendelkezni, hogy hol csináltunk, mit csináltunk, mennyibe került, kik csinálták, 100 évre van tervezve, vagy 12, tehát ő lenne a kompetensebb. Én nagyságrendileg tudom azt, hogy mi a folyamat és mik a tervek, de ezek ugye folyamat, aki ebben bővebb információkkal tudna rendelkezni, hogy hol csináltunk, mit csináltunk, mennyibe került, kik csinálták, 100 évre van tervezve, vagy 12, tehát ő lenne a kompetens.

0: A kifejezéssel mondva, most visznek a vágóhídra. Tehát neki egy kín szenvedés, de én imádom nézni.
1: De jó hír, hogy nem mindig van kameránk, hiszen rádió vagyunk, úgyhogy ezt tudjuk mellőzni. Szóval a következő témánk, hogy eltávolítottak egy plakát helyet, amelyért kompenzációt kapott a város. Mi a történet?
0: Kettő darab ilyen nagyobb útmenti plakát van, illetve már csak volt a városban. Az egyik az Üllői úti vasúti átjáró mellett, a másik pedig a Balcsy-Zsilinszky utca végén, ahogy mész kifelé a városból. A kettő különböző. De beszéljünk most az Üllői útiról. Alapvetően ugye mindenféle reklámcég mindenféle dolgokat kitesz, ugye a választások előtt, alatt ugye folyamatosan kim volt a háború, nem tudom én a mindent, tehát ezek a nyomasztó, borzasztó plakátok egyébként, meg nem tudom, madaras áruház kirakja, hogy most a tejföld 12%-kal olcsóbb nála. Nyilván én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezeknek van létjogosultságuk. Tehát szerintem csúnya, nem esztétikus, ráadásul elmész egy boltba, akkor nem azért mész a boltba, mert látod, hogy náluk a tejföl, nem tudom, 12%-kal éppen olcsóbb. Szóval én nem értek ezzel egyet, de nem ez volt az apropója. Megnézettem, hogy az a terület, amin ez a plakáthely áll, az kié, és kiderült, hogy ez önkormányzati terület. Akkor mondtam, hogy túrjátok elő a szerződését ennek a cégnek, hogy szeretném látni, hogy mennyit fizetnek évente, hiszen az önkormányzati rendelet előírja, hogy reklám tevékenység adott négyzetméteren mennyit kell fizetni. Nos, szerződést sem találtak. És akkor mondtam, hogy jó, akkor hát írjunk ennek a reklám cégnek, ugye rajta van a táblán, hogy ki ez tartozik, hogy akkor beszéljünk róla, hogy akkor kössünk szerződést. Ennek az éves díja, annak az egy plakát helynek valami 300 000 forint lett volna. Tehát ők azt mondták, hogy ők ezt nem tudják kifizetni, vagy nem akarják. Én megmondtam, hogy rendben, semmi probléma, akkor 8 napotok van eltakarítani innen ezt a táblát, mert az, hogy ti pénzt kerestek azon, hogy a város szabályait viszont nem tartjátok be, hát az azért mondjuk úgy, hogy nincs pariban. Úgyhogy el is vitték a táblájukat, meg is szüntették. És akkor mondtam, hogy rendben van, de hát bizonyíthatóan ez a tábla hosszú évek óta ott van, úgyhogy mielőtt beperelem őket, tök jó lenne, ha saját maguktól fognának, és akkor valamilyen kompenzációt adnának a városért, csak azért, hogy a lelkünk egy kicsit megnyugodjon, tudod. És akkor maguktól mindjárt elküldtek 600 000 forintot, és akkor úgy érzik, hogy ez így rendben van. Képviselőtestület örült ennek, hiszen ez is egy talált pénz, amit majd vissza tudunk fordítani a város fejlesztésére. Ez így ment, a másik pedig az Üllői úton, az nagyon érdekes, ugyanis magánterületen van, amire szintén van a városban rendelet, magánterületen egyáltalán nem lehet elhelyezni ilyen táblát, de úgy van magánterületen, hogy egy gázfogadó állomás van az út mellett, ez közforgalom elől el nem zárt, kizárólag a gázfogadó része, de az beljebb van, tehát ez egy közforgalom elől el nem zárt magántulajdonú telek részen helyezkedik el, amelyet ugye bárki meg tud közelíteni az útról. Na hát ott is fölhív nem mondom a cég nevét, ennek a gázszolgáltató cégnek a képviselőit, hogy hát van egy ilyen rendelet, és be kéne tartani, ők azt ígérték, hogy nagyon gyors, ja, fogalmuk nem volt róla, hogy a területükön van ilyen tábla, természetesen nincs szerződés a reklámcégnek ezzel a gázszolgáltatóval, de ez az ő gondjuk, mi csak felhívtuk az önkormányzati rendeletre a figyelmüket, és éppen tegnap beszéltünk róla, hogy ez még mindig ott van, úgyhogy mondtam, hogy vizsgálják meg, hogy a településképi rendelet az milyen büntetési tételt ír elő annak vonatkozásában, hogyha valaki ilyet helyez el az egyéb rendeletekkel szemben, úgyhogy ha amennyiben ez a cég nem távolítatja el a magánterületéről ezt a táblát, akkor valószínűleg kérni fogom jegyző urat, hogy a településképi rendelet megfelelő passzusai alapján hát egyfajta büntetést szabjunk ki akkor a gázszolgáltató cégre, és akkor vegyék már komolyan a kérésünket. Tehát mi mindig igyekszünk barátságosan, közlékenyek lenni, felhívjuk a figyelmet, de amikor azt látjuk, hogy valakit ez egyáltalán nem érdekel, akkor mondjuk úgyhogy meg szoktam találni annak a módját, hogy érvényt szerezzek a városi rendeleteknek, meg a törvényességnek.
1: Az egyik tábla eltűnt, és menet közben berobbant a nyár, a több településen vízhiány lépett fel itt a környéken. Kérdés, hogy Ócsa esetében hasonlóról tudunk-e beszámolni?
0: Képzeld el, hogy nem. Lehet, hogy ez ma az első jó hír, de nálunk nincs ilyen probléma, azt kell tudni, hogy nálunk ugye a vízszolgáltatás, az Ócsán 3 darab nagy mélységű kútból érhető el, ebből egy van használatba, tehát még van másik 2 tartalék is. Nálunk eddig semmilyen probléma nem fordult elő a vízellátása. A szennyvíz tisztítással kapcsolatban meg most, ezt most egy kicsit engedjük el. Itt is egy nagyon fontos lépéseket tettünk előre, hála az új országgyűlési képviselőknek, hiszen 3 települést is érint, de mind a 3 országgyűlési képviselő mögé állt ennek a dolognak, és azt mondták, hogy ez egy nagyon komoly probléma, és ők segítenek ennek a megoldásában, úgyhogy mi mind 3 polgármesterek nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez meg is fog megvalósulni.
1: Hogy látod, legközelebb, ha jössz a stúdióba, akkor tudunk erről már részletesebben is beszélni, hiszen tényleg több települést is érint ez a témakör, és azért kíváncsiak az emberek arra, hogy mikor lehet

0: előrelépést tapasztalni ebben a témakörben.
1: Én nagyon bízom benne, hogy minden alkalommal, amikor eljövök, akkor a város fejlesztésével és a fennálló problémák megoldásával kapcsolatban konzekvens álláspontot tudok majd megfogalmazni, illetve tájékoztatni a tisztelt hallgatókat is arról, hogy hogyan tudunk előre jutni folyamatosan, és hogyan tudunk fejleszteni, és milyen irányú politikai, illetve pénzügyi segítséget kapunk ehhez. Én lennék a legboldogabb, ha idejönnék, és csak jó híreket tudnék mondani. Brigi, el sem hiszed.
0: Jó hírekkel fogjuk zárni viszont a mai adást itt a 93.4-en, hiszen zajlanak az Ócsai kulturális napok, egy hónap, sok minden várta az érdeklődőket, több mindenről beszámoltunk mi is itt a 93.4-en, de hát még nincs pont a történet végén, még vannak olyan események, ahová várjátok az érdeklődőket, még vannak olyan programpontok, amelyek az Ócsai kulturális napok palettáján szerepelnek.
1: Igen, most megleptél, mert erre nem készültem, tehát programajálóval nem készültem, úgyhogy gyorsan kinyitottam a telefonomat, mert nálunk ugye úgy van, hogy hát az én életem nagyságrendileg hivatali időben az én polgármesteri referensem, vagy a jegyzői referens szervezi a beérkező igényeket, és mindig beírja a naptárba, és én mindig megnézem, hogy na akkor ma mi lesz a dolgom azon kívül, hogy ilyen tárgyalás olyan, amiről azért tudok. Be van írva például a Dabas Rádió, és látod, itt is vagyok.
0: Így van, köszönjük tehát, szépen.
1: De ezt ki nem hagynám. Aztán hát azt kell neked mondanom, hogy a holnapi napon lesz egy nemzeti összetartozás napja, ahol egy megemlékező beszédet fogok mondani. Ide várjuk majd testvérvárosunk Palást polgármesterét is. Ő is egyébként egy tök jó fej polgár. Egyszer elhívhatnátok ti is, hogy
0: várjuk
1: milyen helyzet Paláston. Majd adok hozzá kontaktot. Tényleg nagyon okos, nagyon tisztelem, nagyon jó városvezetőnek tartom őt. Június 5 péntek én már lapoztam, csak lemaradtam gondolatban, szóval június 5-én pedig pedagógus napot fogunk tartani az Egressy Művházban, ahol köszönteni fogom a pedagógus, és nyilván az év pedagógus a címeket is át fogjuk adni majd. Én jeleztem igazgató uraknak, hogy azért fontos, hogy minél többen eljönnek, hiszen ezt nem csak a város adja, hanem a város képviseletében ugye a diákok is, akik tanulnak, vagy azok a tantestületi tagok, kollégák adják ezt a díjat át azoknak, akikre ő azt mondják, hogy megérdemlik. Szóval bízom benne, hogy kellő létszámban lesznek jelen, és utána természetesen nekik külön lesz egy színházi előadás is, amelyet ők kértek, hogy legyen. Úgyhogy ez nekik a program része. Én sajnos azon már nem fog tudni ott maradni, hiszen nekem majd a katolikus plébánián lesz jelenésem egy nyárköszöntő mulatságon.
0: No, hát akkor jó szórakozást kívánunk a mulatságon, és szép hétvégét, ha már a felé tartunk, hiszen már a pénteki programok között lapozgattunk itt a 93.4-en. Pau Tamásnak köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Szép napot, jó munkát neked!
1: Nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ezek voltak a reggel témái!

0: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokain foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe is nem hozott ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. A következő két órában visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit, egészen az első helyezettig. Rengeteg új dal került fel most a listára, vannak nagy visszatérők, és persze több magyar előadó is szépen menetel előre. Az első órában a 20. helytől egészen a 11. kik jutunk el, a második órában pedig jön a top 10 és a hét legnagyobb kedvence. A mai műsorban lesznek kulisszatitkók, érdekes sztorik és zenei pletykák is, például hamarosan szó lesz Ed Sheeran legújabb korszakáról is, mert a rajongók szerint most teljesen új hangzással kísérletezik. Én Kisgyörgy Krisztián vagyok, és induljunk is a visszaszámlálással. 20. a héten Ray Daltontól a Blood Running, 19. Dr. Béres és Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rád, és 18. Ed Sheerantől az Azizam.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.

0: Folytatódik a Rádió Dobos Top 20, és ahogy ígértem, jöjjön egy kis háttérsztori az előbb hallott Ed Sheeranről. Az utóbbi hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy próbál kiszakadni a klasszikus popzenei formulákból, és egyre több különleges világzenei hatást épít be a dalaiba. Állítólag rengeteget inspirálódik utazások közben, és sokszor teljesen spontán ír dalokat, még turnék alatt is. A rajongók közben már azt találgatják, hogy egy új korszak kezdődhet nála, mert a friss zenéi sokkal bátrabbak és kísérletezőbbek, mint korábban. Most pedig jöjjenek a lista következő helyezettjei. 17. Lady Gaga-tól a Dead Dance, 16. Zola és a Sehova Se Passzolok, 15. a héten a Hurts és a Purple Disco Machine közöse, a Wonderful Life.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
5: minden esélye megvan arra,
2: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba. Top 20-ba.

0: Ez továbbra is a Rádió Dabas topuszas listája, és most jön az egyik legszínesebb rész. Az előttünk álló dalok között van érzelmes pop, modern elektronikus hangzás, és olyan előadó is, aki jelenleg az egész internetet uralja. Olivia Rodrigo például továbbra is elképesztően népszerű a fiatal hallgatók körében, miközben Harry Styles neve szinte minden héten felbukkan valamilyen divat vagy filmes hírben is. A magyar vonalat pedig most Dash képviseli, aki gyakorlatilag bármihez nyúl, abból pillanatok alatt sláger lesz. Nézzük tehát, hogy kik kerültek most a 14-től a 12. helyig.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 14.

0: Már is az első óra végéhez érkeztünk, de a java még csak most következik. A második órában jön a top 10, ahol már tényleg minimális különbségek döntöttek a helyezésekről. Érkezik majd Taylor Swift dupla szerepléssel, hallunk új zenét Bruno Mars-szal, és természetesen kiderül az is, melyik dal lett a hét első helyezettje itt a Rádió Dabason. De előtte még itt a lista 11. helyezettje, amely egész héten nagyon szépen mozgott felfelé, a hallgatottsági számok alapján, ez most Raytől a Where Is My Husband.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Magyarország konstruktív partner lesz, mondta a miniszterelnök Berlinben. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Kitért rá, megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt. Abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató táró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt hétvégén a Dabasi Atlétikai Klub versenyzői iskolájukat képviselték az Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén. Balázs Emese Petra, az Ócsai Bolya János gimnázium tanulója súlylökésben 12,56 méterre javított egyéni csúcsát és a negyedik helyet szerezte meg. Farkas Vince, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter síkutásban 11,31 másodpercre javította egyéni csúcsát, mellyel bejutott a B döntőbe, ahol a 8. helyet szerezte meg. Távolugrásban a kavargó szél megtréfálta, végül a 12. helyen végzett. Borsos Maja, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter síkutásban 13,43 másodpercre javított egyéni csúcsát, amivel csak pár századra maradt le a B döntőről. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: Hú!
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Folytatjuk a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistáját, és most már tényleg a legnagyobb kedvencek következnek, hiszen elérkeztünk a Top 10-hez. Az elmúlt órában már rengeteg erős dal szólt, de innentől minden helyezés mögött komoly hallgatottsági számok, streamelések és visszajelzések állnak. A most következő előadók között lesz friss magyar kedvenc, érkezik egy elképesztően erős hangú amerikai énekes, és persze olyan dal is, ami az utóbbi hónapokban folyamatosan pörög a közösségi oldalakon. Ne felejtsétek, hamarosan jön a top 3 is, de előtte nézzük, kik nyitják az órát. 10. Tóth Abigail és Jackson közösse a Sugar Daddy, 9. Teddy Swims-től a Mr. Noi-tól, 8. helyen pedig Diaz Mentától a Méreg.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: 20-ban. Ez a dal a 8.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába old-

0: Most pedig jöjjön egy olyan előadó, aki gyakorlatilag bármit csinál, abból világesemény lesz. Taylor Swift neve az utóbbi években már nem csak a zenéről szól, hanem komplett internetes jelenséggé vált. A rajongók például minden új dalszövegében rejtett utalásokat keresnek, és sokan meg vannak győződve arról, hogy szinte minden dalában elbújik valamilyen személyes történet vagy titkos üzenet. Egyes fórumokon még azt is elemzik, milyen színű ruhát visel egy koncerten, mert szerintük az is utalhat egy közelgő albumra vagy projektre. Közben Taylor továbbra is rekordokat dönt koncertjeivel és streaming számaival is, úgyhogy nem meglepő, hogy ezen a héten rögtön két dallal is ott van a top 20-as élmezőnyben. Hetedik helyen a The Fate of Ophelia tőle, közben hatodik helyen Tame Impalától a Dracula, és ott van még ötödik helyen Taylor Swift-től az Opalite.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik. Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Ophelia. 93.4 Rádió.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
6: Ennek a dalnak
5: minden esélye megvan arra,
6: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.

0: Már csak 4 dal maradt hátra a mai listából, és elképesztően szoros a verseny az élmezőnyben. A következő percekben jön egy magyar közönség kedvenc együttműködés, aztán pedig egy olyan világsztár, aki még mindig garantáltan megmozgat minden rádióhallgatót. Bruno Mars neve gyakorlatilag egyet jelent a hatalmas reflénekkel, illetve a koncertsókkal, miközben Dash továbbra is az egyik legmeghatározóbb hazai név streaming fronton. Nézzük is a top 4 első két helyezettjét. Érkezik elsőként tehát Nagy Bogi és Dash, Ha jól leszek újra című felvétellel, harmadik pedig a héten Bruno Mars-tól az I Just Might.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a fináléhoz, már csak két dal maradt hátra a Rádió Dabas heti top 20-as listájából. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Reméljük, sikerült egy kis plusz energiát, jó hangulatot és rengeteg új kedvencet adnunk ehhez a naphoz. A második helyezett ezen a héten végig nagyon közel volt az elsőhöz, de végül minimális különbséggel maradt le a csúcsról. Az első helyezett viszont az elmúlt napokban óriásit ment online, illetve hallgatottsági adatokban is. Jövő héten új lista, új belépők és új kedvencek várnak majd rátok, addig is hallgassátok tovább a Rádió Dabast, és most jöjjön a hét két legerősebb dala, Bebe Rexától és Faithless-től a New Religion, és jöjjön a topsláger, Alex Varantor, a Fever Dreams, én pedig búcsúzom, Kis György Krisztiánt hallottad.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025. novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekord volumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem szerda.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
0: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. Biztonságosan elszállították a feltételezett világháborús robbanótestet. Köszöntöm a hallgatókat. Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hasúlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő filmszínházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem szerda.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.
2: Olyan ő, hogy meg...

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
0: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Szerelem szerte. 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban, a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe is nem hozott ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabassai sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Nem lesz változás a Meton FC Dabas kispadján. A klub hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is Székely Tibor vezetésével készül az MB3-as együttes. A felek sikeresen lezárták az egyeztetéseket, így a vezetőedző és a stáb folytathatja a megkezdett munkát. A dabasi vezetőség elégedett a szakmai munka eredményeivel, amit a csapat játékának fejlődése és a bajnoki tabellán elért előrelépés is igazolt. Ennek megfelelően a klub és a szakember egyaránt a közös folytatás mellett tette le a voksát. A szakmai stáb összetételesen változik. Székely Tibor vezetőedző mellett továbbra is Fritz Attila asszisztensedző, Vasvári Zoltán kapusedző és Takács Kornél technikai vezető dolgozik majd a csapat sikeréért. A háttérben már javában zajlik a következő szezon előkészítése. A klubvezetés nem csak a jelenlegi játékoskeret tagjaival folytatott egyeztetéseket, hanem a kiszemelt erősítésekkel kapcsolatban is megtörténtek az első tárgyalások. A játékosok és a stáb jelenleg még a nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdetét veszi a felkészülés. Június 10-én indul az egyéni program, míg az első körös edzésre június 15-én kerül sor. A szakmai stáb már összeállította a nyári menetrendet is, amelyben a bajnoki rajtig 6 felkészülési mérkőzés szerepel, az ellenfelek és a pontos időpontok bejelentése a következő hetekben várható. A Damasnál tehát a stabilitás mellett tették le a voksot, miközben már javában épül a következő idény kerete. A cél egyértelmű, a csapat tovább fejlődjön és az elmúlt szezon eredményére alapozva még sikeresebben szerepeljen az NB3-ban. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Damas.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Simply the best, simply the
0: best, simply the best, simply the best. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Damas, az otthon hangja.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokain tömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozott ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, még 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okostelefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel áll szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Csütörtökön nyugat felül csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
1: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Bence. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Sis! Girl, I'm about to have...

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolva mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025. novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekord volumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

énekel fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Rádió

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Do

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: tapogatózom, mi van, ha minden már eleve kész.
1: Kezembe kés,
0: vágom a gondom.
1: Nem vagyok séf,
0: nem vagyok Gordon.
1: Mit ér a pénz, ha
0: nem vagyok otthon. Lassan a magyarok, én lehet London.

0: olyan rég, de mond.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. Biztonságosan elszállították a feltételezett világháborús robbanótestet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
3: Novel,
1: Noticias,
3: Novinky,
1: News,
3: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították azt a feltételezett világháborús robbanótestet, amely tegnap délelőtt került elő közműépítési munkálatok során Vácon, a Balassagyarmati út 21 szám alatt, közölte a tűzszerészek ügyelete. A szakemberek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repesz romboló gránát volt. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a Balassagyarmati út érintett szakaszát mintegy 200 méter hosszan lezárta, valamint kiürítette a környéket a lakosság biztonsága érdekében. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Új globális díjjal jutalmazza az Amerikai Filmakadémia a mozis élmény hagyományát világszerte a legjobban képviselő film.